0: Sokan mondják, nem imádkozom, úgysem hallgat meg az Isten. Aki szeret, mindig meghallgat. Még akkor is, ha jobbnak látja, hogy más formában teljesítse kérésünket, mint ahogy mi elgondoltuk. Istennel nem lehetünk csodaváró üzleti viszonyban. Adok valamit, hogy ő is adjon. Nem nézhetem őt automatának, bedobom az imát, és elvárom, amire érte jár. Így nem imádkozhatunk, csak ahogy Jézus tette. De ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tied. Különben is azért imádkozunk, mert szeretjük mennyei atyánkat, akinek elmondjuk örömünket és gondjainkat. Rábízzuk magunkat, mert tudjuk, hogy szeret minket és javunkat akarja.
1: És éppen majd volt elmélkedés, szoktunk így tanárok, hittanárok egy órát elmélkedni egy tanóra alatt, csütörtökön megfelelő időben, és ma pont az került elő, ami a Ebed-Jahve dalok, Isten szolgált dalok, Izraelnek a fantasztikus négy Jézust bemutató üzenete, ott a 40-50. Fejezet környékén vannak ezek. Azt mondta az a mai szöveg, hogy hogyan kell Isten odafigyelni, milyen állandó párbeszéd van az Atya és a Fiú között. Jézus Krisztus egy állandó kapcsolatban volt az Atyával, nem csak éjszaka fölkelt, vagy hajnalban korán elment imádkozni, nem egyébként is, Kánában is addig nem cselekedett, Atyával meg nem beszélte. Tehát mindenképpen ez a kettő közti kapcsolat, ez csodálatos nekünk, az Isten tiszteletünkben ebbe kellene belecsatlakozni, egy nagy támasz is számunkra. Na, ezek jók ezek a kérdések, nézzünk egy negyedik problémát.
2: Imádkoznék, de sokszor megfeledkezem róla. Az imádság parancs, de nem kényszer. Akit szeretünk, arra szívesen gondolunk, és ha lehet, sokszor találkozunk vele. Mennyei atyánkra gondoltunk úgy is, hogy egy-egy fohászt mondunk. Tanácsos mégis, hogy naponként többször is találkozzunk vele az imádságban. Megfelelő alkalom erre a reggeli ima, de különösen az esti imádság. Gyakran napközben is adódik alkalom, például amikor belépünk egy templomba. A feledékeny imádkozók számára a legjobb segítség az, ha az imádkozást hozzákapcsoljuk valamelyik állandó napi rendi pontunkhoz.
1: Ügyes. Egyébként az röpimáknak nevezett előbb, amit próbáltuk, Isten hiszek te benned, és így tovább. Az ilyen kis rövid rigmusok nagyon jók, mert mindig nem kell sokat gondolkodni, de nagyon könnyű átérezni, őszinteket mondani, segítenek. Nagyon szeretünk most a spontán imádkozni, hogy nekünk az jó esik, hogy belőlünk fakad, ez nagyon helyes, de azért nem vagy mindig arra kellve fölkészült, hogy most így tudjunk ennyire elmélyülni. Ilyenkor ezek a kész formák, amelyek nagyon klasszikusak, sokat segítenek, ugye? Világos.
3: A kezdet csak megy, de mire észre térek? Az elkalandozás leginkább akkor fordul elő, amikor meghatározott imaszöveget akarunk mindenképpen elmondani. Próbáljuk az ismert imádságot saját szavainkkal átfogalmazni. Olyan körülményeket igyekezzünk biztosítani, hogy ne zavarják imádságunkat. Talán az segít, ha minden mondatnál megállunk és elgondolkodunk rajta. Aki fáradtan is küzdik a figyelmetlenséggel, de mégis kitart, az éppen a küzdelmével tesz tanulságot szeretetéről. Egyébként a lényeg a szeretet, mely szavainkat vagy gondolatainkat vezette.
1: Egy odaadás, hogy fontos vagy nekem.
0: Hogyan tanulhatok meg jól imádkozni? Gyakorlat teszi a mestert. A kisgyerek is szülei szavait hallgatva és utánozva több év alatt tanul meg beszélgetni. Mi is úgy tanulunk meg imádkozni, ha sokat tanulmányozzuk Isten üzenetét, igyekszünk minél jobban megismerni Jézust, és próbálunk válaszolni Isten szavára. Ebben az ismert imádságok adhatnak nekünk példát és segítséget. Addig kell próbálgatnunk az Istennel való párbeszédet, még a természetes megnyilvánulása lesz Isten iránti szeretetünknek. Ehhez a próbálkozáshoz csendre és nyugalomra van szükség. Ha gyakran gondolunk arra, hogy mennyei atyánk mindenütt lát és szeretettel figyel minket, akkor kialakul bennünk az imádságos lelkület. Természetes lesz számunkra, hogy szüntelenül imádkozzunk, amint erre Jézus is buzdította a tanítványait.
2: Lehet-e más helyet imádkozni? Más helyet nem táplálkozhatunk, nem tanulhatunk. Így más helyet nem is imádkozhatunk, de másért igen.
1: Gondjával azonosulva, mint az ő nevében is, vagy az ő helyett is, hogy mondjuk el, amit kérünk.
3: Hogyan elmélkedjünk? Isten üzenetén sokféleképpen elmélkedhetünk. Például így, elolvasok egy részletet az evangéliumból, elképzelem a jelenetet, ott vagyok én is. Ránézek Jézusra, milyen ő. Magamban nézek, milyen vagyok én. Miért vagyok ilyen? Mit kell tennem, hogy hozzá hasonló legyek? Hogyan?

0: Tehát, Uram, segíts!
1: Nem tudom, hogy figyeltetek-e a Bibliában, Szűzanyának van egy csodálatos híradás róla, amikor a pásztorok Jézusról mondat szempontjait ugye átgondolja. A jó folytatás az, hogy elelgondolkodik rajta. Ez egy nagyon jó imádságos fajta, nagyon elmélyedő, hogy elelgondolkodik. Nem úgy csak hirtelen tudomásul vesszük, hanem mint ahogy a cukrot elszopogatjuk, ugye, olyan szép nyugodtan feldolgozzuk, hagyjuk, hogy ennek az öröme, élménye, megerősítő hatása ránk hasson. Világos? Hát akkor ezt most körbevettük. Most akkor egy nagyon nagy hajítással nézzük meg, hogy mennyire igyekszik az egyház imára bennünket tanítani, abban segíteni. A Juketnek és annak a őse, ugye az egyház katolikus katekizmusa, ez a nagy vastag könyv, ennek van egy negyedik része. Első, ugye már megbeszéljük a hitvallás, hiszek egy atyafű szenteke vonatkozva, amit elfogadunk. Az erőforrások a második, úgymond idegen szó, hogy a misztériumok görög szóval, tehát Isten titkai, amivel bennünket megerősít, krisztusi szentségek, és ima, imádság, jó, tehát ami is legyen fajta témák. Harmadik, ugye, hogy hogyan éljünk, ez a 10 parancsolatban, illetve a 8 boldogságban fogalmazottak. És van egy negyedik része ennek a Juketnek, vagy a eredetének, az egyház katekizmusának, imádság egy egész nagy fejezet szól, egy egész nagy rész szól. Ebben két mozzanat van, az egyik az, hogy mennyire közel van hozzánk az Isten, mennyire meg lehet szólítani őt, vagy mennyire helyzetbe hoz ő bennünket, tehát hogyan tanult Jézus imádkozni, nagyon szép ez a téma, ezt meg is nézhetjük, hogy példánk állítja nem csak Ábrahámot, Mózest, Dávidot és így tovább, hanem még a Jézusnak a imádságos lelkületére is tanít ez az írás. Ugyanakkor a második részében a mi atyánkot elemzi szét, úgy egész mondatról mondatra, ez a jó tanács benne, amit Jézus magától tanultunk, azt elemezzük. De ebben különben is vannak ó és úgy, hogy nagyon nagyon szép imádságok, érdemeseket észrevenni. Van egy élményetek, hogy rádöbbentetek egy új vagy ószövetségi imádságra valahol? Van-e valakinek ilyen élménye?
0: Nekem egyébként pont a mi atyánkban van egy mondat, amit szerintem sokszor csak úgy átsiklunk felette, és ugyanúgy én is átsiklottam felette. Ez a mondat, ez a legyen meg a te akaratod. És engem ez így nemrég fogott meg így nagyon, hogy ez mennyire komoly dolog, hogy ha tényleg komolyan gondoljuk ezt, akkor ez nagyon-nagyon sok mindent von maga után.
2: Hát én mostanában arra szoktam, vagy hát próbálok odafigyelni, hogy a Szent Mise szövegét kövessem, és ne csak így gyakorlatból mondjam, hanem hogy tényleg így rádöbbenjek a jelentésére, és erre igyekszem.
1: Remek, hogy mondasz, hogy rádöbbenni, ez nagyon-nagyon, hogy rádöbbenni, rácsodálkozni, igen, nagyon-nagyon jó. És neked?
3: Nekem, ha nem is imádság, inkább egy mondat, ez a Jelenések könyvében többször is megvan, hogy akinek van füle, hallja, amit a lélek mond.
1: Hú, de jó. Igen, ez mindig a mellben vágó dolog, hogy ott van a valóság, és nem figyelünk eléggé rá. Hát most itt a Juketben találjuk meg a negyedik részben, 474. kérdés, hogy hogyan tanul meg Jézus imádkozni.
2: Jézus családjában és a zsinagógában tanult imádkozni. De ő szétfeszítette a hagyományos imádság kereteit. Az ő imádsága a mennyei atyával való olyan kapcsolatra utal, amilyen kapcsolata csak az Isten fiának lehet. Jézus, aki egyaránt volt Isten és ember, korának többi zsidó gyermekeihez hasonlóan nőtt bele népének, Izraelnek szertartásaiba és imaformáiba. De volt benne valami, amit nem tanult, amint az a 12 éves Jézus templomi történetéből kiderül. Nem tanulhatta eredeti, mélységes és egyedülálló kapcsolatát Istennel, mennyei atyával. Jézus minden emberhez hasonlóan reménykedett a más világban, és imádkozott Istenhez. Ugyanakkor azonban része is volt a más világnak. Már akkor megmutatkozott, hogy egy napon majd Jézushoz fognak imádkozni, elismerik Istennek, és kérik kegyelmét.
1: Nagyon szép. Tehát akkor látod, hogy ő is tanulta. Ez azért egy újabb látásmód, hogy Isten abszolút mi volt-a, azért azt nem zárja ki, hogy Jézus embersége szerint ugye bontakozott, tehát az emberi mi volt ott igazán reálisan élte meg, és nem csak ilyen színházi módon, mint egy utánozta, hanem átélte. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, hogy ennyire közel van hozzánk, megengedte neki ugye az atya, hogy hát emberségében ő is lassan bontsa ki, és fedezze fel azokat. 12-es korában ugye meglökte a szüleit is azzal, hogy hogyan nyílt meg pont 12-es korában, hogy amikor kamaszodni kezdünk, roppant érdekes, ugye hogyan nyílt meg az atya szeretetére, vagy elismerésére, vagy tanéről a szóló tanításra.
0: Hogyan imádkozott Jézus? Jézus élete egyetlen imádság volt. Döntő pillanatokban, a pusztai megkísértés alkalmával, az apostolok kiválasztásakor, kereszthalálában. Imádsága különösen elmélyült. Gyakran főképpen éjszaka visszavonult és a magányában imádkozott. Földi életének vörös fonala ez volt. Egy lenni az atyával a Szentlélekben.
1: Szép. Hát megint egy olyan az embert magával ragadó tény. Jó, akkor Jézus mellé kuporodni és úgy imádkozni, ugye? Ez egy lehetőségünk, hogy amirunk Jézus Krisztus nevében mondunk, imád, figyeltétek? Amirunk Jézus Krisztus, ugye minden könyörgés azzal zárul, Jézus Krisztus ugye által fogunk az Atyához a Szentlélekben.
3: Miért bízhatunk abban, hogy Isten meghallgatja imádságunkat? Jézus földi életében sok embert meghallgatott, akik arra kérték, gyógyítsa meg őket. A halálból föltámadott Jézus él, meghallgatja, és az atyához viszi kéréseinket. Még ma is ismerjük a zsinagóga előjárójának nevét. Jairus volt az a férfi, aki segítségért könyörgött Jézushoz, és Jézus meghallgatta kérését. Kislánya halálosan beteg volt. Már senki sem tudott rajta segíteni. Jézus nem meggyógyította, de a halálból keltette életre a kislányt. Jézus számos bizonyított gyógyítást vitt végbe. Jeleket és csodákat tett. Bénák, leprások és vakok nem hiába kérték őt. Az egyház mindegyik szentjeinek nevéhez fűződik bizonyított ima meghallgatás. Sok keresztény tudná elmondani, hogy Isten meghallgatta kérését. Isten azonban nem automata. Rá kell bíznunk, milyen módon hallgat meg minket.
1: Most, hogy megnyitották itt a mi egykori rendházunkban a Mási János pápáról, Szent Mási János pápáról a kiállítás, az egy lenyűgöző élmény volt, lenyűgöző. Ti is énekeltetek ott, ugye, meg szerepeltek benne, éppen ti volt a konferáló. Hát akkor mosolyogva nézzünk egymásra. Fantasztikus volt, nem?
4: Igen.
1: Nagyon, nagyon nagy egy életélmény volt neked, azt hiszem, igen. Te is ott voltál?
4: Igen, én az énekkarral voltam.
1: Na hát nagyon jó, akkor ugye ez gyönyörű, amit ott szolgáltunk. Ez gimnáznak nagy lehetősége, hogy ilyen szolgáltóba bele merül, ezeket elvállalja. És ott ugye nagyon sokszor emlegették, meg hát utána volt egy ilyen kis fogadás, a bíboros atya, aki neki 38 éven át volt a titkára. Már Krakkóba és aztán pápasággal idején minden útján kísérte. Egy nagyon jókedélyű és nagyon higgadt ember ez a Dzsivis, Stanislav Dzsivis bíboros, aki Krakkónak volt ugye hosszan az érsek, és már nyugalomban azért el tudott hozzánk jönni, és szívesen jött, és nagyon kedves volt. A lengyel-magyar barátságot emlegette, és nagyon át is élte. Elég az hozzá, hogy ő mentett többször szóba hozta, hogy elképesztő sok ima meghallgatás van. Hát ez nem Krisztust árnyékol, hanem inkább az ő szeretetét mutatja, hogy lehet az Jézus úgy fordulni a közvetlen barátain át. Hát mondjuk ez a püspöki titkár, pápai titkár, ez tényleg egy nagyon Isten közel álló ember, hogy ő, vagy az ő által említett emberek, ugye Jézushoz folyamodva, vagy úgy folyamodva Jézus, hogy a pápának, a Szent pápának a segítségét kérik, és nagyon sok gyógyulások, minden megoldás számadik ebből támad. Tehát most is eleven valóság számunkra, ahogy ifjúleg az annyira szerető pápának a léte, és az Isten közelsége, ugye? Hát egy boldog vagy szent, az fokozottan könyvben járt értünk. Van erre élményetek, vagy ilyesmi, hogy valaki ezt szenthez fordultatok bármikor, és ilyenről hallottatok, hogy valaki rokonságban és ismerési körben, hogy fohászkodott? Nem tudom, mennyi jutott el ebből a ma ugye nem van gyakor, hogy ilyen témák előkerüljenek.
0: Nekem, aki úgy viszonylag kézzelfogható, mivel így a Védőszentem, ugye a keresztség által a Szent Erzsébet, és igazából nem is feltétlen szoktam hozzá így fohászkodni. Én annyira nem szoktam így szentekhez, ahogy így megnézem így az életüket bizonyos szenteknek, azáltal így közelebb jutok Istenhez itt a Földön.
1: Hát egy nagy motivum, egy nagy mozgaterő számunkra, igen, egy ilyen példa, ugye? A példának nagyon nagy a súlya, a jó példának, mint ahogy nagyon nagy a veszély a rossz példának, ugye? Nagyon biztos, hogy ez nagyon sokat számít. Kincső, neked valami van erre, valami élményed?
2: Hát én is inkább ezt a példamutatást emelném ki, hogy azért tudnak motivációt adni, úgymond így a földi életünkre, vagy példával előjárni, hogy akár olyan szentek is, akik nem feltétlen egy erkölcsös élettel indultak neki az életnek, akár Szent Ágoston is nekem egy nagy példa olyan szempontból, hogy hát mégiscsak szent lett belőle.
1: Örülök, hogy a megtérésre ilyen érzékeny vagy, ez nagyon fontos, igen. Ez egy legfontosabb reményforrások egyike, ugye, hogy lehet helyzeteken javítani. Nagyon jót mondtál, köszönjük. Bente?
3: Annyira én sem szoktam a szentekhez imádkozni, viszont amikor Lengyelországban voltam az Zarándok úton, akkor az egyik megálló az egy Kozieg-Wovki nevű kis falu volt, ahol a mellette lévő hegyen volt egy nagy bazilika emelve, ahol Pádói Szent Antalnak volt a gyerekjéje. Ott már én sem bírtam megállni.
1: Azért még csodálok téged, hogy nem a hosszú idő, az most ugye 11, hát ugye 3 év alatt, hogy mennyi mindent szedtél te össze a Krisztus életből, ugye igazán 9 éves korba kerültél igazán ehhez közel, de viszont mutatja, hogy ezek az évek, amiben benne vagytok, hihetetlen fogékonyak, hihetetlen gazdagok és gazdagítóak tudnak lenni. Milyen jó, hogyha jól gazdálkodtok ezekkel a lehetőségekkel. Szívből örülök neki. Nagyon-nagyon jó. Hát akkor már csak annyit nézünk, hogy mennyi minden lehetőség van arra, hogy az imádságból gazdagodni tudjunk. Olyan szívesen mondom, hogy a Hozsannának legtöbb fiatal kezébe ugye van ez az énekeskönyv, az első 13 oldalán nagyon sok ötlet van. Ezt ismertek ti? Néztétek? Hát akkor ezt nagyon könnyen harsogom, ez nektek kezdetek ügyében van. Megnézitek, nem mondom, hogy éppen ma, de érdemes. Van egy 13, nem is 13, csak egy 6-8 oldal, vannak az első lapok, az csak be vannak számozva, de nem ezt közlik. Nagyon jó reggeli, esti imádságok, napközbeniek, hát ilyen, és a legalapvetőbb hagyományos imádságok szerepelnek benne, ajánlom figyelmetekbe. Tehát ezt bárki ugye meg tudja ragadni. Nézd be, ha valamit fölfedezek, akkor mondd el. A másik nagyon hálás vagyok azért, egy kedves tanítványom, egy olyan, aki kispapként volt, vált ismerősömé, most megállandogozott, nyugdalma van már, kvázi lelkész volt hosszan, uram, taníts minket imádkozni. Hát lenyűgöző, hogy mit írt össze, Horváth Lászlónak hívják, lapoz bele, néznek, hogy milyen fantasztikus gazdag, vagy a tartalmérzéket megnézed, elképesztő, hogy mennyi minden van benne, egy nagyon-nagyon nagy gazdag, 200-300-200 valány oldal vastagságú. Úgyhogy ezeket tudjuk ajánlani. Aztán a Kadrigyász Kadrigynak van ez a kompendiuma, mikor Benedek pápa, még másodjános pápa megbízásával ezt összehozta egy rövidebb kiadását a Kadrigyász katekizmusának. És ebben a végén van egy függelék nagyon imákkal és alapvető tudnivalókkal. Tehát ajánlom, hogy kezdetek ügyében az írások, ezeket lehet használni. Segítség akarom mondani, hogy érdemesek odafigyelni, jó? Szeretném, hogyha ezzel segítenék. Tehát vannak ilyen elérhető források, és persze nem zárjuk ki, ami ma nagy nyeresség, vagy inkább újdonság, a spontán imádság, hát régen is volt ilyen, amikor az ember ugye saját szavaival, saját megfogalmazásban keres Istennel a kapcsolatot. Ezek ilyen jó lehetőségek. Hát lassan végre érünk a szemenek a beszélgetésnek. Még annyit szeretnék mondani, hogy a második fele a mondatnak, hogy ne legyek idegen Isten, ne legyek idegen bálványaid. Hát bálvány, nagyon sok minden lehet bálvány, nem csak régen ilyen faragott vagy öntött ilyen alakok, akár állat, akár másfél alakok, amiket akkoriban úgy gondolták, hogy az emberek ezt tekintik Istennek. Hát az nem biztos, hogy ma is így látjuk, mert lehet, hogy ez egy eszköz volt számukra, mint belecsalálkozni a napfénybe, ugye Angliában vannak emlékei, ugye, belecsalálkozni a lenyugvó napfényébe, vagy belecsalálkozni a csillagos égbe, hogy ezek az eszközök valamiképpen a rajtunk túl a végtelenre, és a végtelen gazda Istenre emlékeztetnek. De akkoriban úgy fogták föl, hogy ezek az igazi látlan Isten helyett ezzel kapaszkodnak. És ezért volt szigorú a szabály, amit ugye sokan féljétek ma is, hogy ne legyen faragott képet, tehát ne csinálj magadnak semmilyen képet az Istenről. Hát ugye Mózes azért mégiscsak megrendült és levette a saruját, szóval ugye vannak az el nem égő csipkebogó, mégiscsak jele volt, annak Isten ott jelen van. És azért ez az ószövetségi világ ilyen nehezebben tud kapcsolatot teremteni személyeset, pedig Isten arra törekszik, hogy amennyire ő végtelen több, mint mi, ugyanakkor mindig az egy olyan fogódzót, hogy mi is meg tudjuk azt ragadni. Bámulatos az egyház életében, hogy ami teljesen csodás számunkra és fölmúl, mégis fogható. Egy keresztre is le lehet fényképezni, pedig, hogy ami is egy rövid mondatot mondunk, ugye én téged megkezdek egy rövid mondatot, hogy milyen érdek Atyafűszerek nevében, hogy ez az egész egy óriási vált ember életében egyszer olyan töbletbe helyez, úgy Jézus az rendel, bele merülünk Jézusba, milyen érdekes, hogy ez fogható is ennyiben, nem? Vagy egy bérmása, minden más hasonló. Vagy az eurésztia, ugye mennyire fogható a szent ostya, vagy a szent vér, ugyanakkor pedig hát ez egyáltalán nem már az ostya, színe, szaga, íze marad, de ugyanakkor Jézus hordozza a föltámadságában, ugye? Föltámadott mi voltában. Hát elképesztő ezekre figyelni, az Isten mennyire emberséges hozzánk, hogy mind, ami a vallásban szerepel, egy bizonyos mértig ábrázolható fogható, és amikor mi Jézusról képeket készítünk, hát az nem hamis dolog, az szabad meg lehet tenni, hogy feszület alkalmazunk, vagy toronyra teszünk egy keresztet, ezt azért megtehetjük. Világos? Tehát nálunk most már van képünk az Isten fiáról, mert hiszen engedte, hogy ábrázoljuk. Az első időkben érdekes mindig a túlnepez nagyon hasonló, abból most kibontakot, Krisztus képhez hasonlókat festettek. A jó pásznak festik Jézus Krisztus a katakombákban meg eleinte. Hát nagyon érdekes, hogy ez nem tárgyi alap nélküli, mert valami foghatóságunk van róla. Meg a Bibliában, az evangéliumban, ha olvassuk, maga az a Jézusi jelenlét és az a cselekvésmód, az a szemlélet, ahogy ő beszél, vagy tanít, vagy cselekszik, az egymagában egy képet ad róla. Úgyhogy nem mondhatjuk, hogy annyira elvont az Isten a kapcsolatunk, mint amely végtelen több az Isten hozzánk képest. Ez azért bátorít, hit, remény, szeretet, hogy meg lehet kapaszkodni ezekben a tényekben. Hát azt hiszem, lassan lefut az időnk, megköszönjük, hogy ezt itt átgondolhattuk, és azért fontos az, hogy mi, ha van egy szent kép, vagy egy kereszt a tanulópolcod, vagy az asztalt fölött, nem rossz, vagy az ágyad fölött, szüleimnek, vagy az esketési kereszt volt az ágyuk fölött, nagyon szép ez, hogyha az ember ezeket megbecsül, az ilyen jeleket. Emlékszem, egy csodás, hogy Izidor püspök atya, Váci püspök volt, felejtetlen mondott csak erről, hogy mit jelent egy feszületet kitenni, vagy kézbe venni, vagy föltekinteni rá egy búcsúalkalmával. Ezt olyan világosan predikált, hogy most is emlékszem rá. Hát jó az embernek, ha ilyen élményei vannak. Köszönjük szépen akkor! Elköszönünk, dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
5: Életkérdések. Brückner Ákos, ciszterci szerzetes műsorát hallották. A legfontosabb kérdés.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándék fogadásba és a rózsafűzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől. A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadássorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e, 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók.
3: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok a családról, Berán Ferenc atya műsora.
4: Kedves Mária Rádió hallgatók, a munkás Szent Józsefnek az ünnepe van, és ilyenkor a keresztény ember magáról, a munkáról elmélkedik. Kicsit visszaidézve Szent Józsefnek az alakját, akiről tudjuk, hogy ács volt, és Jézus is ezt a tevékenységet folytatta. A munka a tanítás szerint, az egyház tanítása szerint kiindulva az evangéliumból, az Isten képűségnek a jele. Isten az embert a saját képmására alkotta, és hogy olvassuk a Szentírás első lapjaiban, rábízta a földet, hogy művelje és őrizze. Ez a tevékenység, ez nem egyszerűen csak a földnek a művelését jelentette, hanem azt is, hogy az ember a munka által többé válik. És ez az az üzenet, amit a mai világban sem szabad elfelejteni. Sokszor hallottuk régebben, hogy a munka az tulajdonképpen egy társadalmi tevékenység, amelynek segítségével az ember a társadalmat építi. Ez igaz. De ha erről elmélkedünk csak, vagy ezt emeljük ki, hogy nagyon könnyen maga az ember, aki a munkát végzi, egy eszközé válik. A társadalomnak az eszközévé, egy gépezetnek az eszközévé. A munka elsősorban az Isten képességből fakadó tevékenység, egy olyan alkotó tevékenység, kreatív tevékenység, ami az embert többé teszi. Azt, hogy a munkának van egy ilyen fáradtságos jellege, vagy gépies jellege, az a mai világban is kísértést jelentett számunkra. Hiszen olyan munkák is vannak, amelyek gépiesek, amiben elveszítjük egy kicsit önmagunkat is, amin túl akarunk lenni, verejtékes, nem érezzük a munkának az örömét. Ezért nagyon fontos az, hogy a mai napon újra gondoljuk talán a tevékenységünket, hogy megtaláljuk abban a legegyszerűbb tevékenységben és munkában is, amit végzünk az örömet. Isten ajándékba adta számunkra. És hogyha ezt megtesszük, akkor hihetünk abban, hogy ez a tevékenység, amit végzünk, akármilyen nehéz is, vagy akármilyen kimerítő is, vagy verejtékes is, de öröm lesz számunkra. Egy példával éljek, nagyon sokszor elnéztem az egyszerű munkás embereknek a tevékenységét, ahogy kezébe veszi a szerszámot az az ember, ahogy ránéz, ahogy talán meg is imogatja egy kicsit a szemével, és ahogy elrakja a munka után, hogy másnap, hogyha a kezébe veszi, akkor örömet jelentsen számára. Hát valahogy nekünk is így kell végezni a hétköznapi munkánkat, legyen az fizikai munka, legyen az szellemi tevékenység, hogy úgy tekintsünk rá, mint Isten ajándékára, és hogy úgy végezzük azt, hogy egyrészt segítsünk másokat vele, gazdagítsuk azt a világot, amiben élünk, de ugyanakkor úgy is, hogy ezáltal mi is gazdagabbá, teljesebbé váljunk. Imádkozzunk azért a mai napon, hogy a munka valóban az Isten képesség jele és az öröm forrása legyen számunkra. Dicsértessék a Jézus Krisztust!
3: Nézőpont. Berán Ferenc atya osztotta meg gondolatait a családról.
5: Hírpercek.
6: 14. Leó pápa telefonon egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével. Krausz Ferenc az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett. Simoni bíboros albán vértanú kerekéit ajándékozta 14. Leó pápának. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőnk Konyorcikné Bodnár Emese. 14. Leó pápa telefonon egyeztetett Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével április 29-én, adta hírül közleményében a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államra, Ciszjordániára, valamint a Dél-Libanonban élő keresztények helyzetére. A beszélgetés későbbi részében a Szentatya megosztotta gondolatait nemrégiben tett afrikai apostoli látogatásáról, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdítása, valamint a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségeinek nyújtott támogatás fontosságát. Zárul a sajtószolgálat közleménye. A beszélgetés jelzi a Szentszék és az Európai Unió közötti szoros párbeszédet a humanitárius válságok kezelésében és a diplomáciai megoldások keresésében. A Nobel-díjas Krausz Ferenc, az Amerikai Egyesült Államok legtekintélyesebb tudományos testülete, az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett, közölte az Élvonala Alapítvány az MTI-vel. Április 29-én az Amerikai Tudományos Akadémia bejelentette, hogy kutatási eredményeik elismeréseként 120 új tagot és 25 nemzetközi tagot választottak soraikba. A döntés tovább erősíti a professzor jelenlétét a globális globális tudományos térben. Krausz Ferenc, az Élvonal Alapítvány kezdeményezője és kuratóriumi elnöke, a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója, a Müncheni Ludwig Maximilian Egyetem és a Hongkongi Egyetem professzora. A nemzetközi tagok, az akadémia azon kiválóságai, akiknek nincs amerikai állampolgárságuk, így a tagság nem csak Krausz Ferenc eddigi munkásságának szól, de a magyar tudomány nemzetközi elismertségét is emeli. A 97 esztendős Albán Ernest Simoni bíborost és hozzátartozóit audiencián fogadta 14. Leó pápa az apostoli palotában a hét elején. Öröm és remény töltött el a Szent Atya arcát látva, amely Jézus arcát jelképezi, hogy a béke és a testvériség és a szeretet jó hírét hirdessük az egész világon. Nyilatkozott az audienciáról Ernest Simoni, akit a kommunista rezsim üldözött hazájában. A pápák termében zajlott a találkozó, amelyen jelen volt a főpásztor, mintegy 40 fős rokonsága is. Tájékoztat a Vatikáni Rádió. Simoni bíboros, aki néhány éve Firenzében él, és időskora ellenére beutazza a világot, az audiencia végén nyújtotta hát ajándékát a pápának, egy keresztet és albán vértanú kerekjéit. Simoni bíboros nemrég ünnepelte pappá szentelése 70. évfordulóját, Ferenc pápa 2016-ban bíborossá kreálta, és háláját fejezte ki tanúságtételéért. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. Közé tették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. A Szentszék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot.
4: A pápa májusi ima szándéka minden ember élelmezéséért. A pápa imavilághálója közzétette a Szent Atya május hónapra szóló videóüzenetét, amelyben arra szólít, hogy nézzünk szembe korunk egyik legsürgetőbb kihívásával, az éhezéssel és az élelmiszerpazarlással. Milliók nem jutnak hozzá méltó táplálkozáshoz, ezért a pápa imára és cselekvésre szólít, hiszen a földjavait Isten mindenkinek szánta, nem csak keveseknek.
5: Today we recognize with sorrow that millions of brothers and sisters continue to suffer from hunger, while so many goods are wasted at our tables.
4: Imájában 14. Leó pápa fájdalommal állapítja meg, hogy testvéreink milliói szenvednek az éhezéstől, miközben sok élelmet elpazarlunk asztalunkon. A Szent Atya arra hívja a hívőket, hogy tudatosabban éljenek, tanuljanak meg köszönetet mondani minden élelemért, egyszerűen fogyasszanak, örömmel osszák meg az ennivalót másokkal, elismerve, hogy Isten a föld gyümölcseit minden embernek ajándékozta, nem csak keveseknek. A pápa azt kéri Istentől, hogy tegye képessé a közösségeket az önző fogyasztói logika helyett a szolidaritás kultúrájára, konkrét gesztusokon keresztül, érzékenyítő kampányokkal, élelmiszerbankokkal, józan és felelős életstílussal. Az imádság egy evangéliumi kéréssel zárul, senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól. Az ENSZ szervezetek legutóbbi adatai növekvő válságról számolnak be. A világélelmezési program jelentése szerint 2026-ban 318 millióan néznek szembe éhezési krízissel vagy még súlyosabb helyzetekkel. A Közel-Keleten zajló konfliktus további 45 millió embernél okozhat éhezést júniusig. Tavaly Gáza és Szudán egyes területein egyidejűleg éhénység alakult ki, az idei évszázadban először. A 2025-ös élelmiszerbiztonsági és élelmezési ENSZ jelentés megállapította, hogy 673 millióan szenvedtek az éhezéstől 2024-ben, ezen túl pedig 2,3 milliárd ember mérsékelt vagy súlyos élelmiszerbiztonsági körülmények között élt. 2,6 milliárdan nem engedhettek meg maguknak egészséges táplálékot. Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet és a Világélelmezési Program figyelmeztet, hogy az élelmiszer bizonytalanság tovább súlyosbodhat 2026-ban, legalább 16 országban és egyes kritikus területeken. Még aggasztóbb ez a valóság, ha összevetjük a globális élelmiszerpazarlással. Az ENSZ környezetvédelmi programja rámutat, hogy a világ több mint 1 milliárd tonna élelmiszert elpazarol. Ez egyben súlyos klímaproblémát is okoz, mivel a globális üvegházhatású gázok 8-10%-áért felelős. Erre az óriási ellentmondásra hívja föl a figyelmet 14. Leó pápa májusi ima szándékában. A Szent Atya személyes ügyének tekinti a kérdést, a szívéből született az intenció, mondta el Páter Cristóbal Fones, a pápa imavilághálója nemzetközi igazgatója. A pápát mély fájdalommal tölti el, hogy sok ember a világon nem jut hozzá egy ilyen alapvető és emberi dologhoz, mint az étel. Ezért mindenkit arra hív, hogy ne maradjunk közönösek, hanem határozottan cselekedjünk, imádkozzunk, és tegyünk konkrét gesztusokat a szolidaritásra.
5: Lord of creation, you gave us the fertile earth, and with it our daily bread, as a sign of your love and providence.
4: Teremtés Ura, nekünk ajándékoztad a termékeny földet és vele a mindennapi kenyerünket, mint szereteted és gondviselésed jelét. Ma fájdalommal ismerjük el, hogy testvéreink milliói még mindig szenvednek az éhezéstől, miközben oly sok élelem megy veszendőbe asztalunkon. Ébresz minket új lelkiismeretre, hogy megtanuljunk köszönetet mondani minden élelemért, hogy egyszerűen fogyasszunk és örömmel osztozzunk, és hogy megőrizzük a föld gyümölcseit, mint a te ajándékodat, ami mindenkinek szól, nem csak keveseknek.
5: Good Father, make us capable of transforming the logic of selfish consumption into a culture of solidarity.
4: Jó atyánk, tégy minket képessé arra, hogy az önző fogyasztói logikát szolidáris kultúrára cseréljük. Tedd, hogy közösségeink konkrét gesztusokat mozdítsanak elő, érzékenyítő kampányokat, élelmiszerbankokat és egy józan és felelős életstílust. Te, aki elküldted szeretett fiadat, Jézust, megtört kenyeret a világ életéért, adj nekünk új szívet, mely éhezi az igazságosságot és szomjazza a testvériséget.
5: May no one be excluded from the common table, and may your spirit teach us to see bread not as an object of consumption, but as a sign of communion and care. Amen.
4: Hogy senkit ne zárjanak ki a közös asztaltól, és hogy lelket tanítson meg minket, hogy ne úgy nézzünk a kenyérre, mint fogyasztási eszközre, hanem mint a szeretet közösség és a gondoskodás jelére. Ámen.

Közzétették Leó pápa levelét, amellyel a bíborosokhoz fordul a júniusi konzisztórium közelettével. 14. Leó pápa a június végi konzisztórium előtt a bíborosoknak írt levelében mélyebb elmélkedésre szólít fel az Evangelii Gaudium, az evangélium öröme kezdetű 2013-ban Ferenc pápa által kiadott apostoli buzdítás témáiról, kiváltképpen a keresztény beavatási folyamatok reformjáról, és óva int a prozelitizmus kísértésétől, illetve a puszta intézményi szintű megőrzés vagy terjeszkedés logikájától. Az egyház küldetése nem a saját fennmaradása, hanem annak a szeretetnek a közvetítése, amellyel Isten szereti a világot. Ez áll 14. Leó pápa bíborosoknak írt levele középpontjában, amelyet április 14-én kedden tettek közzé a rendkívüli konzisztórium közelettével. A tanácskozásra június 26-án és 27-én Szent Péter és Szent Pál ünnepe előtt kerül sor a Vatikánban, amelyet a 14. Leó által vezetett Szent Mise zár le. A pápa a január 7-én és 8-án tartott konzisztórium végén jelentette be a következő gyűlés időpontját. A levélben a pápa háláját fejezi ki a januári konzisztóriumon végzett munkáért, és az összegyűjtött anyagokat maradandó értékű erőforrásnak nevezi, amelyet az egyházi megkülönböztetés révén tovább kell fejleszteni. Leó pápa rámutat Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítására, mint folyamatos hivatkozási pontra az egyház életének és küldetésének terén. Megjegyzi, hogy ez mindent újra a kérugmára, mint a keresztény és egyházi identitás szívére összpontosít, és egy friss levegő fuvallatának nevezi, amely képes elindítani a lelkipásztori és missziós megtérés folyamatait. Leó pápa felvázolja, hogyan hívja ez a perspektíva az egyházat a megújulásra számos szinten. Személyes szinten minden megkeresztelt embert arra hív a pápa, hogy újítsa meg találkozását Krisztussal, a pusztán befogadott hittől a valóban megtapasztalt és megélt hit felé haladva. Közösségi szinten felszólít a karbantartásra, a megtartásra összpontosító lelkipásztori megközelítésről, a missziós lelkipásztori megközelítésre való áttérésre, amelyben a közösségek az igehirdetés élő szereplőivé válnak, amelyeket a kapcsolatokra való odafigyelés, valamint az elkísérésre és a gyógyulásra való nyitottság jellemez. Egyházmegyei szinten a lelkipásztorok felelőssége kiemelt szerepet kap. Biztosítsák, hogy a missziós dinamizmust ne nehezítsék el, vagy folytsák el a szervezeti akadályok, miközben segítsék elő a lényegre összpontosító megkülönböztetést. Ezekből a gondolatokból bontakozik ki a küldetés egységes felfogása. Leó pápa a Krisztus központúnak és kerugmatikusnak nevezi azt, amely egy olyan találkozásból született, amely képes átalakítani az életeket, és vonzás, nem pedig hódítás által terjed. Megjegyzi, hogy ez a küldetés együttműködik a kifejezett igehirdetéssel, a tanúságtétellel, az elkötelezettséggel és a párbeszéddel, miközben elkerüli a prozelitizmus kísértését és a puszta intézményi szintű megőrzés vagy bővítés logikáját. Még azokban a kontextusokban is, ahol az egyház kisebbségben van, arra hivatott, hogy egy kis nyájként éljen, amely reményt hoz mindenkinek. A jövőre tekintve 14. Leó számos további elmélkedésre szoruló területet emel ki. Felszólít az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításban lévő információk őszinte értékelésére, megjegyezve, hogy egyes aspektusok ismeretlenek és megvalósítatlanok maradtak. A prioritások között szerepel a keresztény beavatási folyamatok reformja, az apostoli és lelkipásztori látogatások megújult értéke, valamint annak szükségessége, hogy felülvizsgálják az egyházi kommunikáció hatékonyságát, beleértve a Szentszék szintjén is, egy egyértelműbben missziós értelemben. Levelének végén Leó pápa megismétli háláját a bíborosok szolgálatáért, és megerősíti, hogy további részleteket közöl majd a júniusi konzisztórium előkészítéseként. Az egyházat a feltámadt úr reménységére bízva, húsvéti üdvözletét küldi,
és arra buzdít minden hívőt, hogy fedezzék fel újra az egyház küldetésének lényegét, tanúságot tenni Isten szeretetéről a világban. 12. Piuszról tartanak konferenciát május 4-én Rómában. Eugenio Pacelli, 12. Piusz, az Isten városa és az ember városa között. Ez a témája annak a konferenciának, amelyre május 4-én hétfőn 17 órakor kerül sor Rómában, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor pápák termében. A konferenciát a 12. Pius pápa születésének 150. évfordulójára emlékező ünnepségek részeként szervezik. Dominik Mamberti bíboros, protodiákonus, az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának prefektusa elnökletével az előadók között lesz Johann X, az államtitkárság államokkal fenntartott kapcsolatok részlege történeti levéltárának igazgatója, aki Eugenio Pacelli és a konkordátumok témáról beszél, Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője, aki Eugenio Pacelli bíboros, mint államtitkárról szól, Stefan Heid, a keresztény régészet pápai intézetének rektora, aki 12. Pius és a Szent Péter Bazilika konfesszió oltára alatt végzett ásatások címmel tart előadást, valamint Fabrizio Cambi domonkos atya, a Santa Maria Sopra Minerva kolostor perjele, aki Itália és védőszentjei Szent Katalin és Szent Ferenc 12. Pius magisztériumában témáról beszél. A Szent Szék figyelmeztet, hogy a nukleáris elrettentés növeli a globális kockázatot. A Szent Szék felhívja a figyelmet, hogy ha újra a nukleáris elrettentésre, az arzenálok modernizálására támaszkodunk, és arra, hogy egyre inkább integráljuk a mesterséges intelligenciát a katonai rendszerekbe, akkor az egyre veszélyesebb útra tereli a világot. Április 29-én szerdán tartották New Yorkban az ENSZ ülésén a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés 11. felülvizsgálati konferenciájának általános vitáját. A tanácskozáson a Szent Szék állandó megfigyelője nagyon súlyosnak nevezte ezt a pillanatot. A növekvő geopolitikai feszültségek és a gyengülő fegyverzet ellenőrzési keretek hátterében a szentszéki küldöttség aggodalmát fejezte ki a nukleáris retorika visszatérése miatt, beleértve a nukleáris fegyverek esetleges használatával és tesztelésével kapcsolatos fenyegetéseket is. 14. Leó pápát idézve a szentszék állandó ENSZ megfigyelője sajnálkozott a multilaterális diplomáciától való egyre növekvő eltávolodás miatt. Megjegyezte, hogy a párbeszéden és konszenzuson alapuló diplomáciát felváltja az erőn alapuló diplomácia. Kiemelte a nukleáris létesítmények elleni közelmúltbeli támadásokat is, mint a globális biztonságot védő régóta fennálló normák erodálásának jeleit. Nagy aggodalmának adott hangot a mesterséges intelligencia növekvő szerepe miatt a nukleáris döntéshozatalban. A Szent Szék figyelmeztetett, hogy az ilyen rendszerek csökkentik az emberi mérlegelés idejét válsághelyzetekben, növelve a téves számítások kockázatát, és elhomályosítva az élethalál döntések erkölcsi súlyát. Megerősítve a fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés központi szerepét, kijelentette, hogy annak három pillére a leszerelés, a fegyverek elterjedésének megakadályozása és a nukleáris energia békés célú felhasználása továbbra is elengedhetetlen a nemzetközi békéhez és biztonsághoz. A leszereléssel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a 6. cikkely kötelező érvényű kötelezettséget ír elő a nukleáris fegyverek felhasználására irányuló tárgyalások folytatására. Ez a kötelesség most sürgetőbbé vált, mivel a nukleáris hatalmak modernizálják fegyverarzenáljukat és bővítik elrettentési doktrináikat. Az ilyen trendek miatt fennáll a veszély, hogy egy olyan paradigmát szilárdítanak meg, amely már stratégiailag és erkölcsileg is megkérdőjelezhető, figyelmeztetett a szentszéki képviselő. Hozzátette, hogy az elrettentésre támaszkodni a biztonsághoz való olyan megközelítést tükröz, amely az erő fenyegetése által fenntartott kölcsönös sebezhetőségen alapul, nem pedig a jogon és a bizalmon.
A nukleáris fegyverek katasztrofális humanitárius következményeire emlékeztetve a Szentszék megerősítette, hogy támogatja a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést, amely megerősíti a leszerelés erkölcsi és jogi keretét. Hosszú és részletesen kifejtett nyilatkozatában a Szentszéki ENSZ megfigyelő a nonproliferációról is beszélt. Szorgalmazta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szigorú biztosítékait, továbbá megújította a támogatást a Közel-Keleten található nukleáris fegyverektől mentes övezet kialakítására. A puszta ellenőrzés nem elegendő, ha nem kezeljük a bizonytalanság kiváltó okait a párbeszéd és a felelősség teljes szerepvállalás révén. A nukleáris energia békés célú felhasználásával kapcsolatban a Szentszék megerősítette az államok jogát arra, hogy kötelezettségeikkel összhangban békés célokra fejleszték a nukleáris technológiát, megjegyezve annak alkalmazását az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az élelmezés biztonságban és a környezetvédelemben. Végezetül a Szentszéki ENSZ megfigyelő emlékeztetett 14. Leó pápa felhívására a lefegyverzett és lefegyverző békére. A valódi béke nem alapulhat a félelmen, ehelyett a bizalomra, a párbeszédre és a közös emberségünk elismerésére kell építeni azt. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első

0: titeket. Akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. És akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A 12 közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az Urat, de ő így szólt. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. 8 nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt, belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd a kezemet, nyújtsd ki a kezedet, és érintsd meg az oldalamat, ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igéi.
1: Téged, Krisztus, a Szent Evangélium
0: tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, a fontos keresztény ünnepeket több napon át szoktuk ünnepelni, a húsvétot akár egy egész héten át is. Bizonyos értelemben ez a mai vasárnap, húsvét második vasárnapja. Már az egyház év szerkezetét tekintve a normál idő kezdetét jelzi. A húsvéti események lassan átmennek majd a húsvéti mindennapokba, pontosabban a húsvét utáni mindennapokba. És a mai evangélium is igazából Tamás apostolnak az imént felolvasott története is erről a vagy egy ilyen küszöbb időszakról szól. Még pontosabban arról, hogy hogyan lehetnek tanúk a hívők, hogyan lehetnek akkoriban tanúk az apostolok, a 11 Tamás számára. És hogyan hihetnek a föltámadásban azok, erről is szól ez a mai evangélium, mert egy húsvét utáni közösségnek írta János evangélista ezt a részletet, akik már nem éltek, nem élhették meg a húsvéti eseményeket. Hogyan hihetnek a föltámadásban azok, akik már nem közvetlen részvevői voltak az akkori eseményeknek? Mint Tamás is annak idején, és hozzáteszem, mint a mai tamáskodók. Hogyan működik a hit egyáltalán? Ezt is kérdezi ez a mai evangélium. Hogyan működik a hit? Főleg, ha mások szavára kell támaszkodnia. A mai evangélium az úgynevezett hitetlen Tamásra összpontosít. János evangéliumában ez a Tamás apostol érdekes módon szerepel. Szerepel úgy, mint egy bátor és hűséges tanítvány, hogyha olvassuk az evangéliumot. A kezdetektől fogva ott volt Jézus mellett. Ott volt Jézus útjának, életének, küzdelmeinek a legfontosabb állomás helyein. És ha nem értett valamit, akkor nem habozott kérdéseket se föltenni a Jézusnak. Kitartó volt, hűséges volt. Nem csapongott ide-oda. Következetes volt. A mester mellett. Ugyanakkor el is tudott bizonytalanodni abban az értelemben, hogy csak a saját eszének hitt.

Mert kérdezni. Például az emeleti teremben megkérdezte Jézustól, ez az a bizonyos utolsó vacsora terme az evangéliumokban, megkérdezte a Jézustól, aki már búcsúzkodik, éppen az utolsó vacsora jelenetben, megint a János evangéliuma, Uram, nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Szoktuk ezt idézni a temetésekkor is. Attól se riadt vissza, hogy megemlítsen egy ilyen helyzetben másoknak talán kellemetlen kétségeket is, a maga kétségeit. Teljesen tisztában volt a lehetséges következményekkel akkor is, amikor Jézus azt mondja, hogy megyek Jeruzsálembe, hogy megfeszítsenek, hogy azt mondja a többieknek, az apostoltársainak, menjünk vele, hogy mi is meghalljunk vele. Az életét is oda tudta volna adni a mesterért. Tehát tudott nagyon határozott lenni. Úgy mondanám, hogy nem mondta a fehérre azt, hogy fekete. És nem mondta feketére azt, hogy fehér. Lényegében egy olyan ember volt, akinek a társaságában úgy gondolom, hogy ma is szívesen elidőznénk. Kitartó, hűséges, önfeláldozásra kész. Ugyanakkor azonban megfontolt, és mindennek utána jár. Egy olyan józan megfigyelő, aki félelem nélkül kimondja véleményét is. De ki tudta fejezni a bizonytalanságát és a kétségeit is. Nem egy megmondó ember volt. Egy okoskodó, mindentudó. Bemerte vallani a bizonytalanságait, a kétségeit. Uram, nem tudjuk hová mégy. Nem volt tehát egy túl okos, mindenhez értő megmondó ember, föl tudta vállalni az igazságai mellett a kétségeit is. Erény ez ma is. Az a tény, hogy Tamás apostol az evangéliumban egy ilyen különös hangsúlyt kap, talán Jézusról is elárul azonban nekünk valamit, kedves testvérek. Mert hogyan is van Jézus ott ebben a jelenetben? Ő hogy van ott ebben a jelenetben? Úgy, hogy időt szánt arra, hogy válaszoljon egy benne kételkedő embernek, Tamásnak. Van időd rám. Komolyan vette a kétségeit. Nem azonosult a kétségeivel, de komolyan vette. Nem azt mondta neki, hogy igazad van, de nem is intette le egy kézmozdulattal. Egy ilyen hozzáállás mindig egy másfajta nézőpontra ösztönöz. Én azt gondolom, hogy igen, az ilyen jézusi hozzáállás, amelyik nem inti le rögtön a másikat, hogy én jobban tudom. Gondolkodásra ösztönöz. Így van ez ma is. Lehet, hogy úgy van, hogy a túlokosság megriaszt. A túlokosság mindannyiunkat riaszt. Egy Hannah Arendt nevű zsidó gondolkodó az ilyen jézusi mentalitásról, adok neked időt, még akkor is, hogyha másképpen gondolod, úgy fogalmazott, idézem, akit gondolkodni tanítok, az már nem fogja ugyanúgy látni a dolgokat. Nem azért, mert rebellissé válik, hanem azért, mert a szokása lesz, hogy megvizsgálja a dolgokat. Jézus minden esetre nem utasította el Tamást. Megengedte még a kétségeit is. Megengedte, hogy maga tapasztalja meg az igazságot.
megengedte neki, hogy a maga tempója szerint tanulhassa meg a dolgokat. Jézus nem volt Tamás számára okoskodó. A mai evangéliumi olvasmány tehát egy olyan személyről szól, Tamáshoz visszatérve most Jézusról, aki kételkedett, aki tudni és vizsgálódni szeretett volna. Aki azt mondta, én nem hiszem, ha csak nem látom. De egy olyan Istenről is szól ez az evangélium, ez a mai részlet, aki nem árasztja el a maga hatalmával az embert, nem dorongolja le, hanem aki elviseli még a kérdéseit is. Milyen Istent állít elénk a mai evangélium, egy milyen Jézus, kedves testvéreim? Ilyenkor jó kereszténynek lenni. Egy türelmes Istent állít ma az evangélium elénk. Az isteni irgalmasság vasárnapja van. Nem véletlenül ez a mai evangélium. Tamás és Jézus találkozása azt hiszem egy olyan kulcsfontosságú helyzetként is értékelhető, ami megmutatja azt is, hogy mi magunknak is hívő közösségként hogyan kellene lennünk egymással. Hogy hogyan érthetnénk meg egymást mi is, és hogy hogyan is kellene egymással lennünk. Nekünk, és nem csak nekünk. Ez az evangélium arról is szól, hogy ne kategorikus imperatívuszok mentén szólaljunk meg. Ne így gondolkodjunk, és hogy ne így értékeljük a másikat. Tamás és Jézus kapcsolatában Jézus elviselte még a személyével kapcsolatos tamási kételyeket is. Mondhatsz, amit akarsz, Tamás. De tedd ide a kezedet, mondja egy idő után neki. Nézd meg a szenvedéseimet, a szenvedéseim helyét. Én Uram, én Istenem, mondja aztán az okoskodó. Lehet, hogy ez időnként legalábbis, hogy ezt lehet, időnként legalábbis megtehetjük, megtehetnénk, akár többször mi is. Ezeket a Jézusi gesztusokat. Mint ahogy mindenkinek meg kellene tennie. Mint ahogy így van ez egy valamire való családban is, ahol van türelem. Mert lehetséges, hogy egyikünk se tökéletes? Lehet, hogy egyikünk se. Lehet, hogy egyikünk se hordja zsebében a bölcsek kövét. Hogy az csak együtt lehet a miénk. Lehet nekünk is feladatunk, hogy ne utasítsuk azokat, akik momentán még kételkednek, és hogy főleg ne legyünk arrogánsak velük. Lehet, hogy ez mindenkinek a feladata. Lehet, hogy a türelem egy Jézusi, egy a türelmetlenségek világában nagyon is aktuális. Egy olyan krisztusi erény, ami az életet élhetővé teszi. És hogy csak az, lehet az is a feladatunk, hogy képesek legyünk szembesülni a saját kétségeinkkel is, és bevigyük mi is ezeket a mi saját Istennel való beszélgetéseinkbe is. Mi is, meg a többiek. Mert hiszen nekünk is csak korlátozott rálátásunk van arra, mint nekik is, ami egyébként annyira fontos nekünk, vagy nekik.
Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb és mélységesebb titok a mindenkori valóság annál, amit fel tudunk fogni. És hogy hála Istennek, ez egy egészséges, fontos erényre, alázatra is nevel. A feltámadás üzenete is meghaladja a fölfogó képességünket, és tudjuk, hogy rengeteg pillanat van, amikor Tamáshoz hasonlóan mi is meglehetősen bizonytalanok vagyunk. Vagy hogy úgy érezzük, hogy az Isten már akár nem is szeret. Mégis, még ezzel együtt is nekem, kedves testvéreim, mindenképpen bátorító érzés tudni azt, és gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hogy olyan hívőknek a hosszú sorához tartozhatom, tartozhatunk, akik képesek voltak hűségesek maradni a hithez. És ugyanilyen jó, ha ebbe a hosszú sorba befogadják és támogatják az olykor, a legalábbis olykor kételkedőket is.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben járj értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk, Istenünk.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa telefonon egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével. Simoni bíboros albán vértanú kerekéit ajándékozta 14. Leó pápának. Szakaszosan május végén nyitnak a magyarországi fürdők. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőnk Konyorcikné Bodnár Emese. 14. Leó pápa telefonon egyeztetett António Costával, az Európai Tanács elnökével április 29-én, adta hírül közleményében a Szentszéki Sajtóközpont. A szívélyes hangvételű beszélgetés során megvitatták a közel-keleti helyzetet, különös tekintettel a palesztin államra, Ciszjordániára, valamint a Dél-Libanonban élő keresztények helyzetére. A beszélgetés későbbi részében a Szentatya megosztotta gondolatait nemrégiben tett afrikai apostoli látogatásáról, hangsúlyozva a vallásközi párbeszéd, a béke előmozdítása, valamint a kontinens leghátrányosabb helyzetű közösségeinek nyújtott támogatás fontosságát. Zárul a sajtószolgálat közleménye. A beszélgetés jelzi a Szentszék és az Európai Unió közötti szoros párbeszédet a humanitárius válságok kezelésében és a diplomáciai megoldások keresésében. A 97 esztendős albán Ernest Simoni bíborost és hozzátartozóit audiencián fogadta 14. Leó pápa az apostoli palotában a hét elején. Öröm és remény töltött el a Szent Atya arcát látva, amely Jézus arcát jelképezi, hogy a béke és a testvériség és a szeretet jó hírét hirdessük az egész világon. Nyilatkozott az audienciáról Ernest Simoni, akit a kommunista rezsim üldözött hazájában. A pápák termében zajlott a találkozó, amelyen jelen volt a főpásztor, mint egy 40 fős rokonsága is, tájékoztat a Vatikáni Rádió. Simoni bíboros, aki néhány éve Firenzében él, és időskora ellenére beutazza a világot, az audiencia végén nyújtotta át ajándékát a pápának, egy keresztet és albán vértanú kerekjéit. Simoni bíboros nemrég ünnepelte pappá szentelése 70. évfordulóját, Ferenc pápa 2016-ban bíborossá kreálta, és háláját fejezte ki tanúságtételéért. A fürdők többsége idén a megszokottól eltérően nem május 1-én nyit, hanem szakaszosan a pünkösdi hosszú hétvégén. Ennek oka az energiaárak emelkedése, mondta Balogh Zoltán a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MTI érdeklődésére. Teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Addig számos karbantartási feladatot kell elvégezniük az üzemeltetőknek. Tavasszal javítják a burkolatot, a fugákat, takarítják a medencéket, újítják fel a gépészeti berendezéseket. Ezt követően töltik fel friss vízzel a medencéket, mondta a főtitkár. Kiemelte, a nyitás feltétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ helyszíni ellenőrzése, amelynek során a közhasználatú medencés és természetes fürdők vízminőségét szigorú, jogszabályban előírt terv szerint ellenőrzik. Magyarországon több mint 220 fürdő működik. A hírszerkesztő Konyorcikné Bodnár Emese nevében megköszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A fájdalmas rózsafűzért a Szent Margit ima csoport mondja a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérem, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Uram, ki hinni azt, amit hallottunk? Ki látná abban az Úr kezét? Felnövekedett, mint fiatal fácska, mint sarjadó gyökér a tikkadt szomjas földben. Nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külsejesen volt kívánatos. Megvetett, utolsó az emberek közt, a fájdalmak embere, aki jól ismeri kényainkat. Arcát elrejtette, mint aki megvetésre méltó. Nem is vettük hát semmibe. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérelmedre.
1: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mint egy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testénk églő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévejgő juhok bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: megismételt gonoszságot. Hazugság nem fordult meg ajkán. Isten úgy találta jónak, hogy összetörje őt szenvedéssel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Minden ellenségemnek gúnytárgya lett belőlem, szomszédaimnak csúfja, félelme ismerőseimnek, aki meglát odakünt, fut előlem. A szívekből, mint aki meghalt oly feledésbe estem én, olyan lettem, mint összetört edény. Hallottam én, sziszegnek rám sokan, körös körül körülem rettenet. Ellenségeim összesúgtak, és terveket koholtak, hogy elvegyék életemet. De én, Uram, bizalmamat beléd vetem, azt mondom, te vagy az én Istenem. Az én sorsom a te kezedben. Ellenségem is üldözöm kezéből ragadj ki engem. Orcád ragyogjon fel szolgád előtt, és irgalmaddal szabadítsd meg őt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Puszta Sándor, konszumátum est. Egyek már a kereszt és a test. Úgy fonódik rá a durva fára, mit vére lep s a pára, hogy eltorzul zsenge álla. S válla lekonyul, dult izma elernyed, s két kifacsart keze úgy ugrik hátra, mintha engedne az atyai szigor, s e percben nő neki a szárnya. Azt hinnéd vége, pedig csak a kezdet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit éreptünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája.

0: akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Böcskei Georginával, a Budai Irgalmas Rendi Kórház gyógytornászával, Osvai Péter beszélget.
1: Mai vendégünk bekonferálása előtt egy kis személyes történetet szeretnék önökkel megosztani. Néhány hónappal ezelőtt sajnos gerincsérvel a Budai Irgalmas Kórházba kerültem, többféle gyógykezelésnek vetettek alá. Ennek az egyik, sőt nem is az egyik, talán azt mondhatom, hogy a leghatékonyabb eleme a gyógytorna volt. És ez első napokban közvetlen enyhülést adott nekem, testi-lelki enyhülést, és aztán a napok alatt látványos javulás következett be. És ezt konkrétan egy gyógytornász nőnek köszönhetem, aki nem csak szakmailag volt a

0: ahogy szokták mondani, ott volt a szeren, hanem az segített engem lelkileg, hogy kezdettől fogva éreztem és láttam, hogy bízott a gyógyulásomban. És ez nekem akkora motivációt és erőt adott, hogy mondhatnám, hogy szárnyakat adott, nagyon sokat segített. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és hát azért is hálás, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Mári Rádió stúdiójában Böcskei Georginát, aki a Budai Irgalmasrendi Kórház gyógytornásza.
1: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm a kedves meghívást.
0: Gyógytorna, ugye ez egy összetett szó. Az egyik része a gyógyításra utal, a másik része meg a mozgásra. Hogyan választotta ezt a pályát? A gyógyításhoz hogyan kapcsolódik, illetve a mozgáshoz?
1: Igen. A gyógytornász pályához azok közé tartoztam, akiket az orvosira elsőre nem vettek fel, és a biológiai tanárom, aki egy meghatározó ember volt az életemben, és valószínű ő akkor jobban ismert engem, mint az én akkori önmagamat, saját magam ismertem, ő javasolta, hogy ez egy ilyen segítő szakma, gyógyító szakma, nagyon hatékony, és effektíve lehet segíteni az embereken. Így lettem gyógytornász, személyes tapasztalatom, bár sportélményeim voltak, nem volt gyógytornásszal, tehát komolyabb sérülés nem ért, mert még ilyen indítatásból szoktak jönni. Tehát, hogy mindenképp a segítő szakmát emelném ki, mint gyógyítás lényege, és nagyon megtisztelő, amikor hozzánk fordulnak a páciensek bármilyen panasszal. Én ezt teljesen 100%-osan komolyan gondolom, hogy ők a bizalmukba helyezik a testüket, lelküket, és akkor próbáljunk a legnagyobb szaktudásunkkal, és hogy egyére szabottam, mert ez az egyik legnehezebb, hogy megtalálni, hogy az egyént hogy motiváljuk, vagy éppen hogy vezetjük, azzal segíteni, ha gyógytorna, fizioterápia, gyógyítás és a mozgás elegye. A mozgás olyan szinten szerepel ebben a gyógyításban, hogy mindenképp egy hosszú távú hatást lehet ezzel elérni, jó kondícióba kerülést, életminőség megtartását, testi-lelki jólétet.
0: Menjünk vissza egyelőre oda, hogy az ön kedves biológia tanára javasolta az orvosegyetem helyett a gyógytorna szakot. Nyilván segítő szakma, de azért ugye itt a mozgás az nagyon fontos, tehát önnek semmi problémája nem volt azzal, hogy itt lesz egy torna faktor is ebben a dologban?
1: Engem a kíváncsiság hajtott, ami úgy tűnik, hogy az egész pályámat vezérli, hogy lássuk meg, próbáljuk meg, és hát majd talán egy év után újra próbálkozom az orvosival. Viszont annyira érdekes tantárgyakat tanultunk, és annyira párhuzamot láttam az alapozó tantárgyakban, ugye élettan, belgyógyászat, anatómia az orvosi pálya között, hogy gondoltam, hogy ez egy nagyon hasznos, és közben kaptam a megerősítéseket, mert hogy szakmai gyakorlatok voltak közben, hogy mennyire hatékony. Aztán szintén az első éven volt egy meghatározó találkozásom Pap Lajos professzorral,
0: a szívsebésszel,
1: az Zalaegerszegen működött akkor, osztályt vezetett, és be lehetett menni beöltözve a műtéteire, azok 5-6 órás nyitott szív műtétek voltak.
0: Végig lehetett asszisztálni ezt az 5-6 órás?
1: Nem. Hogy ott lehetett egy kis semlin állni hátam mögött, és az az ember szeretet, az a szemlélet, és ahogy ő a tudását adta át, és aztán azokat a érintett betegeket, akiknek a mellkasa össze volt, aztán drótozva, helyreállítva, az ő mozgásterápiájukat lépésről lépésre kialakítani, és akár vissza a sportba építeni, ez megint csak a kíváncsiságomat keltette fel, és gondoltam, hogy ez tényleg nekem való.
0: Tehát ha jól értem, akkor ez fogta meg önt a gyógytornász pályán, hogy mennyire van látszatja annak, tehát hogy A-ból B-be el lehet juttatni egy beteget, van fejlődés.
1: Igen, lépésről lépésre, hát az gyorsan kiderült, hogy nem mindig könnyű ez a dolog, tehát hogy sok nehézséggel szembesülünk, esetleg társbetegségek kapcsán, de ez nem okozott problémát. Akkoriban én egy türelmetlen embernek gondoltam magamat. Szerettem, hogyha így elsőre sikerülnek a dolgok tanulás terén, sport terén, és ez nem olyan, hogy varázsütésre itt egyszerre sikerül a beteg jóléte, de úgy éreztem, hogy ehhez van türelmem. Tehát az emberekhez, a páciensekhez, itt felmerülő problémákhoz, és itt vannak visszaesések és hullámzások ebben a gyógyító szakmában, hogy ez talán személyiségfejlesztő számomra, és majd a türelmemet trenírozza, és ezáltal majd a személyiségem is fejlődik.
0: Említette a biológia tanárát, illetve Papp Lajos szívsebészt. Volt esetleg más valaki, akit segítette, inspirálta még a pályáján?
1: Meghatározó tanárok is voltak, aztán egy évvel a zalaegerszegi gyógytornász tagozat után én átjelentkeztem Budapestre, és Zalaegerszegen is, Budapesten is voltak olyan akkori nagy nevek, akiket szerintem az egész gyógytornász gárda ismer Magyarországon, és ilyen ízig-vérig mozgásterapeuták, gyógytornászok voltak, akik ezt a mozdulat művészetté alakították, vagy hát onnan is ered a gyógytorna a mozdulat művészetből. A Magyar Aliszt említeném, élőzenés torna mozdulatokból, és hogy tényleg ez egy testi és mentális és lelki terápia is egyben.
0: Ez hogy lehet, hogy kell értelmezni, mondta, hogy mozdulat művészet? Van valami külön foglalkozás, vagy a gyógyításon túl, vagy ez a gyógyítás részévé tették ezek a gyógytornász mesterek?
1: Igen, igen. A főiskolán ezek tantárgy keretén belül zajlottak. Komoly vizsgánk volt ebből, hogy általunk választott zenére, milyen jellegű problémára, milyen mozdulatsorokat alkalmazzunk. Ez egy technika, és hasonló más mozgástechnikák is léteznek a képzés során, tehát 4 éves a gyógytornász képzés. Ezután még el lehet végezni 2 év mesterfokozatot, és nagyon sok színű. Tehát ha úgy elképzeljük, az orvosi tantárgyakon kívül, és azoknak a külön fizioterápiás része, és még a szülészetnőgyógyászat, és annak a szülészetnőgyógyász fizioterápia, azon kívül még ilyen egyes technikák is, amik a mozgásokat analizálják, vagy azokat így rendszerré fejlesztik. Olyan tantárgyaink vannak.
0: Önnek van valami kedvenc része a gyógytornából, vagy a munkájában, amit kifejezetten kedvel?
1: Hát azt gondolom, hogy minden, de szerintem mindenki nem érthet minden szakterülethez, tehát nagyon differenciálódik a szakma. Azért meghatározóan mozgásszervi és belgyógyászati esetek, vagy illetve felnőtt gyerek, vagy idősebb korúak, tehát ezek ilyen vízválasztók. A gyógytornászok elfoglaltságai során, illetve még az is, hogy ki melyik ízületben, melyik testtájban érzi magát otthonosan, és milyen irányú tanulmányokat vagy gyakorlatot szerzett. Nagyon komoly posztgraduális képzések vannak, magyar és nemzetközi képzések is, illetve a saját tapasztalat azért formálódunk, érünk egyes visszajelzésekből. Nekem így a térdízület, a vállízület és a gerinc szerintem az a kedves területeim.
0: Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor a gyógytorna is, tehát olyan mértékben, ugye mondta ezt a szót, hogy differenciálódik, hogy ugye nem csak a szó szerint a klasszikus értelmet mozgásszervi problémákat lehet kezelni gyógytornával, hanem mondta, hogy akár belgyógyászati problémákat. Ugye hallottam például a stroke utáni felépülés, nyilván ott is mozgáskoordináció, tehát ahol a mozgás valamilyen szempontból benne van a csomagban, mondjuk így, akkor ott a gyógytorna be tud lépni, segíteni a saját eszközeivel. Ezt jól értelmezem?
1: Igen, igen. Tehát, hogy még a spektrumot szélesítsük, még ugye a belgyógyászati problémákra, tehát szervekre is tudunk a mozgás által hatni, májra, vesére. Tehát, hogy a vérbőség, a keringés jobb lesz, és a hormonháztartás is jobb lesz egyes szerveinknek. Nagyon fontos, és egyébként talán 5-10 éve a trend is afelé irányul, hogyha komolyabb baleset van, sérülés, belszervek sérülnek, tehát akár belgyógyászati vagy mozgásszervi probléma van, vagy egy akut lumbágó vagy porckorongsérv. A lehető leginkább minimalizáljuk az immobilizációs, tehát az inaktív időszaknak a tartamát, és minél előbb mobilizáljuk, és akkor ennek vannak szabályai, hogy akkor esetleg fekvő pozícióban, vagy éppen vertikálisban, milyen intenzitással, milyen ritmussal, milyen tempóval, és nekem ez is nagyon tetszik, és szintén a szakmában egy változatosságot jelent a ritmus, a tempó, a dinamikával játszani.
0: Tehát ugye régebben az volt a vélekedés, hogy hát amíg nagyon kényes a helyzet, vagy nagyon friss a sérülés, addig aztán még a gyógytornádnak a nevét, gyógytornádnak a nevét se ejtsük ki, de most meg az, hogy mihelyt lehet, nyilván nagyon óvatosan, de mihelyt lehet, már kezdjük el, mert hogy ez a felismerés született meg.
1: Igen,
0: a gyógyításban.
1: Hát kiderült, hogy nagyon gyorsan sorvadnak az izmok, és mind a tartás, mind az egyensúly, mind a keringés, értem úgy, hogy a szívműködés vagy a szédülés oldaláról sokkal több a negatív hatása az immobilizációnak, mint a vezetett. Tehát ezért mondjuk inkább, hogy vezetett gyógytorna, hogy mit szabad.
0: Visszatérve erre a keret történetre, amikor én benfeküdtem az irgalmas kórházba, akkor hát a legtöbb beteg társam nálam jóval idősebb, tehát akár 70-80, sőt talán idősebbek is voltak. Az ő esetükben is működik ugyanúgy a gyógytorna, tehát hogy, mert mondhatná valaki, vagy gondolhatná, hogy ó, én már 80 pluszosan vagy, mert én már, hát már hol vagyok én, meg a torna, meg nekik mit üzenne, akik így legyintenének?
1: Szerencsések vagyunk, hogy ezek a hölgyek és urak befáradnak, és tulajdonképp bizalmat adnak nekünk, hogy a testükkel foglalkozzunk. Nagyon komplex fizioterápiát kapnak, és mozgásterápiát is nálunk, tehát előfordul, hogy 4 gyógytornája van egy embernek egy nap, és azért ennek van hatása, nagyon intenzív, és becsületükre legyen mondva, hogy ez végigcsinálják 79-80-87 évesen. Persze ott, tehát, hogy figyelünk a lehetőségekre, az ő kardiális állapotukra, de nagyon látványos tud lenni. A Budai Irgalmas Rendi Kórházba 2 vagy 3 hétre jön befekvésre valaki, erre van lehetőség. Van lehetőség hosszabb időre is, műtétek után, rehabilitációra, akár ott 4-5 hétben is mérhető az ott töltött, tehát a mozgásszerven ott töltött idő. Van egy ilyen gyógytornász szleng, hogy amikor bejön valaki, hogy olyan, hogy mintha csak a vázán lógna. Tehát, hogy a csontrendszerén lóg. Ugye nagyon látványos, hogy a lépése olyan szinte romos, szabálytalan, és akkor 3-4 nap után, 1 hét után, 1,5 hét után látszik, hogy azok az izmok elkezdenek aktivizálódni, és azok nem ilyen összehúzó izmok, hanem azok a tartó izmok, és hogy szinte magasabbnak érzik magukat, jobban kap levegőt, a mentális képességeik javulnak, szóval a klinikai kép, látvány is szembetűnő, és nagyon örömteli.
0: Min múlik ön szerint a gyógyulás? Tehát most én a beteg oldalon nézem, mert nyilván önök beleteszik a szakmai, lelki-szellemi tudásukat, de a betegek részéről hogyan segíthető elő a gyógyulás?
1: Nem csak sikertörténetek vannak, hanem vannak persze olyanok is, akin nem tudunk segíteni. Azokat a téveszméket el szoktuk hessegetni, hogy ha bejön ide 2 hétre, itt olyan csoda történik. Tehát, hogy sajnos a matematika az mindig is működik, hogyha 5-7-ben nem annyira aktív a páciens, akkor a maradék 2 hétben, tehát, hogy arányaiban nagyon nem jön össze. Az elején előfordul, hogy van egy kis elégedetlenség, mert az elején minden fizikoterápiás és fizioterápiás kezelés bolygatja ezeket a szöveteket. Tehát 3-4 nap alatt akár egy állapotromlás is lehet, és akkor talán megijednek, akkor egy kicsit kell őket biztatni, és ez is egy kiváló időszak, hogy az otthon töltött időre előre vetítsek, hogy ott is kell csinálni, nem lehet ilyen állapotba bekerülni. Ha esetleg jövőre tud jönni újra, akkor egy kicsit dolgozza elő magát, aktivizálódjon. Tehát ez az egyik ok, hogy hozott anyagból dolgozunk. A másik ok, hogy van, hogy a személyiség nem alkalmas, van, hogy mentálisan nem elég közreműködő valaki. Nem mondom, hogy mindenkit meg tudunk nyerni magunknak, de az egy nagy öröm, amikor egy ilyen ellenségeskedő, nem túl kedves embert végül sikerül mozgásra bírni. Akkor van, hogy én is kemény vagyok vele, de nem gondolom, hogy sértően, de akkor ilyen választási lehetőséget adok, és akkor megijed, egy kicsit motiválja magát, vagy esetleg keresünk olyan kapaszkodókat, dédunoka, unoka, valaki miatt, és akkor, tehát, hogy talán én nekem az ember szeretetem, azt gondolom, hogy nagyon nagy, és próbálok valami, nekik is olyan kapaszkodókat adni, ami motivációra ösztökéli őket. Egyedül nem tudjuk ezt megoldani, tehát csak a beteggel együtt.
0: Azt mondják, hogy a legjobb gyógymód, idézve elbe, a megelőzés. Gyógytornászként mit üzenne a hallgatóknak? Mit tehetnek a saját testi jóllétükért?
1: A gyógytornából ez is egy külön szakterület, primer, tercier, szekunder prevenció, tehát ez nagyon komoly megfogalmazások. Létezik olyan, amikor valami betegség várható, és a kialakulása előtt 5-10 évvel el lehet csípni.
0: Ezt hogy lehet? Ez már ilyen, hát kicsit már ilyen talán, misztikus. Ta, igen, mit jelent ez, hogy várható egy beteg például, hogy kell érteni?
1: Igen, a primer prevenció esetleg pont a reumatológiai betegségek előtt, kialakulása előtti megelőzést jelenti, tehát hogyha apának, anyának a családban van ilyen, egy szűrés, és egy mozgás gazdagabb élet, vagy speciális, az is szinte vezetett, célzott mozgásterápiát jelent. Aztán primár prevenció az életmód is, hogy most, hogy használjuk magunkat, mennyi időt töltünk rossz pozícióban, számítógép előtt, hányszor állunk fel a munka időnk során, hányszor mozgatjuk át magunkat, táplálkozást, folyadékfogyasztást, hogy építjük ehhez fel. Óvodában, általános iskolában történne az ilyen jellegű prevenció, és akkor ugye van a szekundár, terciár, de tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindenkiben lehet élet, tehát senkiért sem teszem fel a kezem, hogy elengedem. Különböző lehetőségek vannak az embereknek, nálunk megtanult gyógytornát otthon folytatni, önkormányzatok is biztosítanak házhoz kijárós gyógytornást, van, akit csak átmozgatni lehet, és az jelenti az életminőség javulását, valakivel lehet izmot építeni.
0: Nagyon megérintett, amit mondott, hogy akármilyen mentális állapotba is kerül önökhöz egy beteg, ön személy szerint, meggondolom, hát a kollégái is így viszonyulnak hozzá, hogy megpróbálják őt valahogy motiválni, vagy valahogy kapcsolódni hozzá. Ez számomra óriási dolog, mert hogy nem tudom, én orvos lennék, vagy gyógytornász, aki nem akar, hát felnőtt emberek vagyunk. De és hogy mégis ezt teszi, és mondta, hogy hát az ember szeretete nagyon sok mindenek átsegíti. Honnan meríti ehhez az erőt, ezt a hozzáállást?
1: Én tényleg nem érzem magam különlegesnek. Budaírgalmas Rendi Kórházban szerintem nagyon jó csapat van és volt. Én 21 éve ott dolgozom. Szakmailag sokszor egymásból merítünk erőt, egyes eseteket át lehet beszélni, segítünk egymásnak motivációt adni. Nehéz periódusok persze ott is vannak, de mindig valami gondviselés adott segítőkezet. Nem tudom, hogy van-e esetleg nem optimista gyógytornász, szerintem én magam körül csak ilyen optimista, pozitív gyógytornászokat találok. Persze szerencsés vagyok, családból fakad ez a hozzáállás.
0: Mit tanácsolna egy fiatal pályakezdő kollégájának vagy kolléganőjének, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ezen a pályán?
1: Az ember szeretet az elengedhetetlen ehhez. Elengedhetetlen valami belső nyugtalanság, kíváncsiság, és ami motivációt ad. Elengedhetetlen a logika, hogy egyes eseteket összefüggésbe hozzuk, és egyes esetekből ezáltal tanuljunk, és ezáltal fejlődjünk. Kitartás kell hozzá, és az, hogy ne tüneti terápiát adjunk, hanem próbáljuk feltérképezni az igazán kiváltó okot.
0: Említette az előbb, hogy hát a gondviselés mindig tovább segíti önöket, bármilyen probléma is adódik. Mit jelent az ön számára a hit?
1: Egy gondviselés, és a Jóisten vezérli az utamat. A pályaválasztásban is azt gondolom, hogy hálás lehetek, és ebben a türelmetlen természetemben segít, hogy egy kicsit olykor kivárjak, lecsendesedjek, kicsit ilyen szemlélődővé váljak, és aztán mindig jön valami megoldás ezekben a nehéz esetekben. Szóval segít visszacsendesedni nekem, segít fókuszálni dolgokra, és talán kapcsolódni ezáltal. A Budai Irgalmas Rendi Kórházban Kozma Imre atya, Máltai Szeretett Szolgálat vezetője, napi vendég volt az ő vidám természetével. Nagy közös adventi gyertyagyújtások szoktak lenni. Egyszer úgy köszönt adventi gyertyagyújtásnál Kozma Imre atya, hogy szép napot, és hogy manapság ezt hallja többet. Hogy régen azt mondtuk, hogy jó napot, és hogy a szép és a jó között különbséget, és hogy maradnánk konzervatívak részemről én is, hogy jó napot, és hogy a jóságban eleve benne van a szépség. Fordítva nem feltétlen igaz, de hogy a jóra törekedni, és hogy akkor az szép is lesz, és megszépül. Nekem ez sokszor segít.
2: Böcskei Georginával, a Budai Irgalmas Rendi Kórház gyógytornászával Osvai Péter beszélgetett.

0: Március végén vallásközi párbeszédre hívták a magyarországi zsidó és keresztény egyházak vezetőit a kecskeméti új kollégiumban. A következő fél órában az idén 5. alkalommal megrendezett Szentírási közös úton a megváltó szeretet címet viselő esemény előadásaiból hallhatnak válogatást.
1: Gyógyító szeretetet sebzett világban, megosztottság és megbékélés, a szeretet határai és ereje, az egyházak felelőssége ma. Ez lesz az első kerekasztal beszélgetés témája. A résztvevők dr. Árva Völgyi Béla református lelkipásztor, Kovács Barbara evangélikus lelkész, Mihályi Norbert Jeromos a Tihanyi apátság perjele, professzor dr. Tokics Imre az Adventista Teológiai Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára, valamint alfabetikus rendszerint Varga Nándor parókus lelkész, a Kecskeméti Református Egyházközség igazgató tanácsának elnöke, a program moderátora professzor dr. Tokics Imre. Kérjük szépen a felsoroltakat, szíveskedjenek a színpadra fáradni. Köszönöm szépen.
2: Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt dr. professzor Róna Tamás főrabbi úr, főtisztelendő lelkész urak, főtisztelendő rabbi urak, kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kiváltság, hogy ebben a igen jó csapatban lehetek, és reméljük, hogy a beszélgetésünk nem csupán időt fog jelenteni, hanem előre viszi a dolgokat is. Olyan témát fogunk feszegetni ma, a gondolkodásunk középpontjába helyezve, ugyanakkor teológiai reflexiókat is megemlítve, ami az etikát teszi mérlegre, és a gyakorlati lelki pásztori tapasztalat határmesdjéjén fog mozogni, hiszen a mai világunkban a gyógyító szeretet lehetőségét egy sebzett világban kell képviselnünk, ahol a megosztottság, a megbékélés dialektikáját, valamint a szeretetet kell képviselni, és ennek az erejével kell tudni fellépjünk, különös tekintettel a vallási és a közösségek felelősségére. Korunk hermeneutikai horizontját mély törésvonalak szabdalják, társadalmi fragmentáció, identitások pluralizálása, diskurzusok nem csupán a közéletben, hanem a vallási közösségekben, belső struktúrákban is érezhető, még egy-egy közösségen belül is, nem csak hogy egymással összevetve, és én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos, hogyha a Szentírás tanúságát nézzük, akár az újszövetségi agapé, vagy az ószövetségi heszedve elmet, hűség és szeretet gondolatát feszegetjük, akkor azt látjuk, hogy van felelősségünk, van személyes és közösségi felelősségünk, hogy ezeket a dolgokat hogyan tudjuk megvalósítani. Hiszen van egyfajta doktrinális egység mindegyikünk csapatjába, egyházába, közösségébe, de úgy gondolom, hogy a szeretet, a tisztelet túllépi ezeket a doktrinális, esetleg elválasztó határmezsgyéket. És úgy gondolom, hogy ez egy jel és egy eszköz, signum et instrumentum. Küldetésünk akkor hiteles, ha nem csupán szavakban, hanem a gyakorlati élet oldalán is meglátszódik. E feszültség nem feloldandó ellentmondás, hanem olyan termékeny dinamika, amely a teológiai gondolkodás és lelkipásztori gyakorlat oldalán elmélyülhet. Arra keressük majd mindjárt a választ, néhány másodpercen belül, hogyan válhatnak közösségeink a gyógyító szeretet hiteles hordozóivá, hogyan lehetünk jelen a törékeny tereiben úgy, hogy jelenlétünk ne csupán reagáló, hanem jövőben egy átalakító erővel bírjanak. Ne csupán lereagáljuk, hanem a jövőt valamilyen módon gondolkodásunkkal befolyásolni képesek legyünk. És kívánom, hogy ez a kerekasztal lépje túl ezt a négyszögletes asztal beszélgetésének a kereteit. Gyógyító szeretet egy megsebzett világban. Hogyan tudnánk ezt továbbvinni, hogyan tudjuk továbbvinni azokban a területeken, ahol külön-külön dolgozunk? Mit tehetünk többet? Hogyan hozhatunk ki magunkból még többet? Nálad a mikrofon, kezdjük veled.
3: Nagy-nagy boldogság, hogy az ember tudja, amikor ide jön, hogy hová és kik közé jön. Tehát ezt olyan szépen az előadások is mind említették, hogy hát ennek a fedezete nem bennünk van, hanem az örökkévaló a fedezete ennek a gyógyító szeretetnek. És ugye két iránya van, mert hogy mi is gyógyulunk általa, és ha mi gyógyulunk a vele való kapcsolatban, akkor válunk képessé arra, hogy az ő eszközei legyünk. Én azt gondolom, hogy a több az mindig ez, hogy az ember a hité életében és az Istennel töltött időben, és annak a minőségében igyekezzen fejlődni, mert akkor annak lesz hatása az összes többi tevékenységünkre.
2: Köszönjük.
4: Tehát ugye mi lelkipásztorok vagyunk mindegyikünk, és emberekkel foglalkozunk, és szerintem ahhoz, hogy tovább lépjünk, és segítsünk, vagy hogy jól tudjunk segíteni, mert hiszen ez a küldetésünk, hogy jól segítsünk, ahhoz valahol definiálni kell azt, hogy mit jelent a megsebzettség. Mit jelent az, hogy az ember megsebzett, és hogy milyen az a társadalom, ami megosztott. És épp azon gondolkodtam itt még az előadások alatt, hogy hát sajnos nem a társadalom megosztott, hanem az emberek szíve megosztott.
2: Ami meglátszik a társadalomban.
4: Igen, igen, ami aztán kihat. De hát nem is csoda, mert most ha fiatalokat nézünk saját helyünkön, ahol vagyunk, tehát egy mai fiatal, aki elé van állítva, ha már szó volt itt János által a Instagramon, hogy milyenné kell lenned, és ő valamivé szeretne válni, közben pedig hát anyuka őt mindennél jobban szereti, és ő a legtökéletesebb, és így is gondolkodik magáról, amúgy az emberi kapcsolataiban, hogy én sokkal jobb vagyok, mint a másik. Ez már egy megosztottság az ő életében, hogy valamivé szeretne válni, olyanná szeretne válni, mint az ikonja, és közben pedig azt mondja, hogy hát én vagyok, én nem lehetek rossz, én csak én jó vagyok, és csak nekem van igazam, én vagyok a legszebb, a legjobb, hát anyukám is engem szeret a legjobban. És ebben ez csak egy példa arra, hogy milyen megosztottság él már a fiatalok szívében, és akkor mit várunk a felnőttektől, akik szülők lesznek. És ezeknek az embereknek segíteni, hogy ezt a megosztottságot le tudják győzni, és így tudjanak rátalálni arra, hogy önmagukra, és hogy rátaláltak önmagukra, akkor fognak tudni igazán szeretni.
2: Arra gondoltál, hogy sokszor nem kell kívülről jövő nyomás, hanem belülről is mi hajlamosak vagyunk, akár egy családon belül, akár egy kis közösségen belül kreálni a megosztottságot?
4: És hát ez egy finomabb megfejtés, de én még azt is mondanám, hogy beleneveljük.
2: Igen.
4: És a társadalom beleneveli a megosztottságot a fiatalok szívébe, és ők így nőnek föl.
2: És, hát talán és ez a természetes fiatalok. Nekik.
4: Igen, észre sem veszik. És hogy nekik segíteni, és ezt a megosztottságot megszüntetni, valahol ez a küldetés, ez a lelki beszélgetésnek, ez a velük való foglalkozásnak a célja.
2: És nagyon-nagyon szépen köszönjük. Menjünk tovább. Parancsolj!
5: Nagyon kedvelem Pál Feri atyának, római katolikus pap és mentálhigiénés szakembernek az előadásait, és ő beszélt egyszer arról, hogy milyen az a sebzett gyógyító. És ahogy elolvastam ezt a címet, nekem egyből ez a fogalom jutott eszembe, hogy sebzett gyógyító lehet valaki, de csak akkor, hogyha a saját sebeit képes felismerni, meglátni, hogy milyen sebei vannak, és azokat az évek során begyógyítja, megtalálja rájuk a gyógyírt, és akkor képes utána jól segíteni másoknak is, akik szintén ugyanúgy sebeket hordoznak, de hogy ehhez az kell, hogy először a saját sebeinket felismerjük és begyógyítsuk. És nekem itt az előző gondolatokhoz kapcsolódóan ez jutott eszembe, hogy nagyon nehéz úgy egészséges gyermekeket és fiatalokat nevelni, hogyha közben a felnőttek sincsenek jól. És a saját sebeik.
2: Mert tőlünk tanulják a rossz példát.
5: Hát, Vagy pedig ők sem látnak rá sok mindenre a saját sebeikre és a saját árnyoldalaikra, és nagyon nehéz így valamiféle batyut továbbadni aztán a fiataloknak, és hogy szerintem ez a kettő így együtt van, hogy sem a fiatalok, sem pedig a felnőttek nincsenek igazán jól, vagy pedig a sebeinkkel nem tudunk mit kezdeni. És ugye ebben szerintem mindenkinek megvan a saját maga felelőssége, tehát sokkal könnyebb másra mutogatni, hogy igen, a társadalom milyen sebzett, és a többiek is, de hogy közben mi is a részei vagyunk, és mi is azok vagyunk.
2: És lehet, hogy előáll az a helyzet, hogy azt mutatjuk, hogy mi nem vagyunk sebzettek, mi az erősek vagyunk, mi a lelki pásztorok vagyunk, mi a rabbik vagyunk, aztán lehet, hogy épp olyan sebzettek vagyunk, vagy még sebzettebbek. Én azt hiszem, hogy nagyon jó, amit mondtál, nekem nagyon-nagyon tetszik, és minél közelebb megyünk Istenhez, annál inkább felismerjük a helyzetünket, annál inkább észrevesszük, hogy sebzettek vagyunk. Parancsolj!
6: Akkor már gyorsan erre reflektálok is, hogy egy eredendő sebzettségről beszélünk, ugye? Mi a sebzettség szó helyére kálvinisták a bűnt is betesszük, tehát egy eredendő bűn és eredendő sebzettség az, ami meghatározza a világot, és akkor meg is kérdezem, hogy ki az, aki teljesen egészséges itt közöttünk, tegye föl a kezét. De hogy igen, ugye nincs egészséges ember, csak olyan, akit nem vizsgáltak ki még alaposan, de ez lelki értelemben is, és hit szempontjából is igaz. Alapvetően az lenne a különleges, az a csodálatos, az a rendkívüli, hogyha valaki egészséges teljesen, testiekben és lelkiekben, és az a rendkívüli, és az a csodálatos, hogyha egy közösség egészséges, és nincsenek benne betegségek és konfliktusok és nézeteltérések, és ezt jól tudja rendezni. Hát az Úristen azért jön, hogy segítsen nekünk egészségesebbnek lenni, és azt ígéri, hogy majd lesz egy pillanat, amikor viszont minden jó lesz. Hát a szegények mindig veletek lesznek. A szegényekben azt jelenti, hogy a testi szegények, a betegek, a lelki szegények mindig veletek lesznek, mindig itt lesznek, és mindig észre fogjátok venni, hogy szükség lenne arra, hogy kicsit lépegessünk előre a gyógyulás az egész felé, a teljesség felé.
2: Előbb azt említetted, hogy bizonyos szenvedélybetegekkel foglalkozol. Hogy látod ezt a kérdést velük kapcsolatban?
6: Velük kapcsolatban leginkább alkoholbetegek azok, akikkel én találkozom, és vannak szerencsejátékfüggők, de a többségük alkoholbeteg. Az első dolog, amit látok rajtuk, hogy nyilván van egy nagyon erős szégyenérzet az életükben, mert már akkor kerülnek oda ebbe a beszélgetésbe, amikor már a betegség tudatuk már megvan. Tehát még nem a tagadás fázisa, már nem a tagadás fázisában vannak. És elsősorban arra gondolnak, hogy ők betegebbek, mint más, ők kevesebbet érnek, mint más. Őnekik valami olyan rendkívüli dolog a betegségük, amiben rendkívüli segítségre van szükségük. Ez egyébként nagyon jó, ez a felismerés. Talán azt nehezen tudják elfogadni, amikor arról beszélgetünk, hogy egyébként mi sem vagyunk sokkal egészségesebbek, mint ők, és nekünk is kívülről van szükségünk segítségre, hogy gyógyuljunk. Ez egy általában az első és meghökkentő információ számukra, hogy ők megosztják maguk világát és az egészséges társadalom és az egészséges ember világát. De erre szembesülni egyébként, hogy egyformák vagyunk ebben a dologban. Egyrészt ez egy felszabadító érzés számukra, másrészt pedig egy sokkal könnyebben elvehető segítség érkezik meg hozzájuk, hogy valahol egy úton járunk.
2: Köszönöm szépen. Orvosok azt mondják, hogy minden testi betegségnek van egy lelki kiváltó oka és indoka. Nem szeretnék átmenni most itten orvosi dolgokra, de amennyiben ez igaz, és azt mondják, hogy még ez akár egy fogfájásra is igaz lehet. Szóval a lelki traumák azok sokkal mélyebben meghúzódnak, még akkor is, ha sokszor nem vesszük észre. És amikor mi ezt a megosztottságot próbáljuk gyógyítani, akkor ugye egyikünk sem orvos a klasszikus medicina értelmében, de lelkipásztorok, lelkipásztorok vagyunk, lelki vezetők vagyunk, sok mindent tudunk gyógyítani, és akkor a test is valahogy gyógyultabbá lehet. Hogy látod ezt a kérdést, Barbara?
5: A Szentírásra támaszkodva gondolom azt, hogy ez egy egység, amiben az ember él, a test, a lélek és a szellem egysége, és Jézus is így állt az emberekhez. Amikor valakit meggyógyított, azt olvassuk az Új Szövetség, az evangéliumok tanúságtétele szerint, amikor valakit meggyógyított, akkor sosem csak a testét gyógyította meg Jézus, hanem... Hát igen, tehát hogy egységben kezelte ő is. És ugye azt mondja Jézus, hogy mi a könnyebb, megbocsájtani a bűnöket, vagy pedig azt mondani valakinek, hogy kelj fel és járj. És tulajdonképpen ezzel is arra mutatott rá, hogy ahhoz, hogy testileg meggyógyuljunk, ahhoz a lelkünknek is meg kell gyógyulnia, és fordítva, és hogy ez a kettő ez mindig összefügg és egységben van.
4: Hát nálunk a közösségben ez egy visszatérő adoma, hogy volt egy rendtársunk az elmúlt évszázadban, és ő nagyon szépen megfogalmazta, hogy az ember az test, lélek és faxni. Tehát minden, ami képes arra, hogy a másikat idegesítse. Tehát amit viszünk magunkkal, és amiket terheket hordozunk magunkkal. És ahhoz, hogy szeretni tudjunk, ahhoz ezeket a faxinkat is fel kell ismerni. De legfőképpen talán azt kellene felismernünk a test és lélek egységében, hogy... mit látunk kívülről, és mit látunk benn, mint lelkipásztorok. Tehát, hogy belelátni a másik szívébe, és engedni, valahogy meggyőzni őt arra is, ahhoz csatlakoznék, hogy gyógyulni, hogy nem az a lényeg, hogy egészséges vagy, és nem az a fontos, és azt nem szabad abszolút célnak tekinteni, hanem amit nem szabad elfelejteni, és ami nélkül csak reménytelenségé válik az élet, az, hogy akarok gyógyulni, a lehetőség a gyógyulásra, hogy meggyőzni őt arra, hogy ez ugyanaz, mint hogy rendben, bűnt követtél, elestél, de a legfontosabb az, hogy állj fel, és indulj el, és akarj gyógyulni.
2: Tehát a felállás művészetét kell nekünk egy kicsit tovább adni, akár példákon keresztül, akár szentírási igehelyeken keresztül?
4: Hát hívjuk ezt a gyógyulás művészetének, mert talán ez is művészet.
2: Igen, arra gondoltam, miközben szóltál, Béla, és nagyon szépen köszönjük, hogy akár gyülekezet, akár szerzetesi közösség, akár zsinagóga, akár templom, mi mindannyian egy menedékvárosokká kell, hogy váljunk, egy menedék helyé. És az emberek, amikor ide a menedékhez megérkeznek, akkor hú, most jó helyen vagyok, de azért még az Úrtól függök nagyon erősen, mert ugye ezekre a menedékhelyen sem bárki kaphatott bebocsátást. Ott nagyon kemény jogi feltételek voltak, és ezt a léviták és a városnak az előjárói, vénei, az ökénimek, azok megvizsgálták, és az egyenlő volt az élettel, ha bebocsátást kapott. Ha nem, akkor az egyenlő volt a halállal, a frusztrációval, a meneküléssel. És úgy gondolom, hogy ennek, ahogy így említetted, ilyen menedékvárosokká kell váljunk. A következő dolog a megosztottság, és a megbékélés. Ugye a béke az Ószövetségben a shalom, ami nem csupán valami fegyvertelen helyzetet, nem csupán valami harcmentesség, háborúmentes övezetet jelentett, hanem a shalom a szó eredeti értelmében egy egységet jelentett, egy önazonosságot jelentett. És mit tudunk elmondani? Hogy a betegség az megoszt bennünket. És amikor nem vagyunk betegek, mármint ha nem vagyunk, akkor mik vagyunk? Egészségesek. És itt a bibliai sálom köszön nekem vissza valahol a lelkem legmélyéből. Akkor kezdjük itt, hogy a mikrofont ne kelljen pakolgassuk. Szóval, hogy látod ezt a megosztottságot és a megbékélést? Hogy tudunk túllépni a gyülekezetünk, az egyházunk keretein, a dogmatikai határokon túllépni? Mert azon belül simogatjuk mi a bárányainkat, szeretgetjük őket, de vajon nem kellene túllépni, sőt, nem ott kezdődik az igazi megbékéltetés? Hogy látod?
3: Hát itt nagy helyzeti előnyben vagyok, mert hogy a professzor úrral is találkoztam már olyan rendezvényen, amelyik az adventista felekezetnek egy nagyon nívós konferenciája volt, és ugye én ide is mindig nagyon boldogan érkezem, úgyhogy én ezt nagyon régtől fogva, hát úgy a szívembe zártam ezt a gondolatot, hogy jól lehet, dogmatikus vagyok nagyjából.
2: Nem olyan nagy bűn az.
3: Reméljük,
2: mondják a biblikusok. Nem olyan bocsánatos bűn.
3: Neked elhiszem a biblikusnak. Na, szóval a lényeg, hogy miközben az ember szereti azt, ami szerint az életét éli, és nyilván a szívünk dobbanása, szoktam mondani, a Genfi Zsoltár és mindaz, amit itt Nandi is megemlített, szeretjük mi ezt, de a kizárólagossággal azzal kell óvatosan bánnunk, mert hogy Krisztus mindig sokkal nagyobb, és akkor még ide vennénk nagy-nagy szeretettel a Héber Bibliát olvasó zsidó testvéreinket is, hogy az Isten sokkal-sokkal nagyobb, mint az a kijelentés, vagy az a dogmatikai rendszer, ami szerint mi élünk és gondolkodunk. Ez nem teszi ezt fölöslegessé, csak éppen abból a szempontból egy kicsit relativizálja, hogy ne gondoljuk azt, hogy csak a miénk az igazság. Persze ez megint a felekezeteinken belül is változó, mert...
2: Ez nagyon szépen hangzik.
3: Igen, mert vannak, akik így gondolják, hogy azért az igazság mégiscsak a miénk, és vannak, akik úgy gondolják, hogy nyitottak lehetünk többek felé. Az első lépést azt gondolom, hogy akik fölismerjük ezt, hogy az Isten sokkal nagyobb, mint a mi felekezeti korlátaink vagy határaink, és még azt a másik embert is pont ugyanúgy szeretheti, mint ahogyan mondjuk a mi báránykáinkat, ebből cselekedetnek kell következnie, mondjuk, hogy itt vagyunk, és alig várjuk, hogy jöhessünk, mondjuk, ahogyan szóba tudunk állni egymással, ahogyan a főrabbi urat, ha megkérdezem egy kérdésről a Héber Bibliából, akkor azon nyomba ott van a szöveg, és ez konkrétan megtörtént, hogy végig magyarázott egy egész fejezetet nekem telefonba, például Mózes volt, azt hiszem, az első könyvből, és egy olyan fantasztikus élmény ez, hogy az ember ettől sokkal több lesz, és akkor, amikor találkozunk, akkor nem azt gondolom, hogy na nekem igazam van, hanem azt érzem, hogy de jó, hogy testvérei lehetünk egymásnak. És
2: ez a nagy mondat, kell. Ez volt a nagy mondat. Ezért tetszettek hallani? De jó, hogy egymás testvérei vagyunk. Köszönöm, Béla.
4: Én egy kicsit a válaszban rácsatlakoznék az oázisra, meg a menedékhelyre, mert Riád atya beszélt a reguláról, de sajnos mi erről tudunk beszélni sokat, és amit hála Isten kihagyott, mert nem tudtam, miről fog beszélni, nagyjából tudtam, vagy sejtettem, de ismerem már annyira, de egy valamit kihagyott, és az nagyon érdekes, hogy egy kicsit a szeretetre is visszakapcsolódja, hogy a bencéseknél nagyon fontos dolog, amit még egy jezsuita is elismert, azt mondta, hogy ha semmit nem tartotok be a regulából, ez az egy, amit biztos, ez pedig nem más, mint a vendégszeretet. És Szent Melek nagyon szépen leírja a vendégek fogadását. Ugye egy monostorban vagyunk, elméletileg egy zárt közösség, ami nem menni akar, hanem hívja és várja az embereket. Ugye Istenek és emberek című film, ha házi feladatot lehet adni, nézzük meg, mindenképp kiváló filmot is, ez nagyon szépen megmutatkozik, hogyan van jelen egy szerzetes közösség, akár egy idegen társadalomban is. Ugye a szerzetességnek az a feladata, hogy fogadja a vendégeket, és befogadja a vendégeket. És itt két dolgot jegyeznék meg, az egyik az, hogy amikor megérkezik a vendég, akkor az első, amit kell tenni, imádkozzanak vele, vezessék a kápolnába, és imádkozzanak vele az ördög cselvetése miatt. Tehát ez azért szép, nem mondja meg, hogy mit imádkozzanak. Nem mondja, hogy rózsafűzért, nem mondja azt, hogy zsoltárt, imádkozzanak vele, mert ez jó szándék felismerése, hogy ő jelen van a jó szándék benne, az imádságnak, az Istenre nyitottságnak a lelkülete, ezért imádkozzanak vele. A másik pedig, amit Szent Benedek mond, hogy minden érkező vendéget úgy fogadjanak, mint magát Krisztust. Tehát ez a másikban lévő Krisztus, azt felismerni.
2: Annak a felismerése.
4: És ezt tesz minket testvérekké, fölismerni a másikban az Istent, ezt tesz minket igazából testvérekké. Hatalmas feladat. Meglátni a másikban a teremtett valóságot. Meglátni a másikban az Isten szeretetét minden vendégben, az is, aki idegesít, az is, aki nagyon rossz időpontban jön, az, amikor már egy nyári nap a tizedik vendég érkezik, és ott állni vele szembe, hogy Uram, megint érkeztél, és biztos, hogy ilyen sokszor kell neked jönni, de mégis akkor is meglátni abban a tizedikben is az Isten arcát, és ez az, ami összeköt bennünket.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, már is adjuk tovább, már is adjuk tovább. Engedjetek meg, hogy elkezdtem gondolkozni a szeretni, magyar szeretni szón, kifejezésen. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de ezt még a honfoglalás előtti időkből hoztuk magunkból, még az uralom mögül. Néhány száz szavunk van a magyarban, de ez az egyik, igen. A szer szótőre megy vissza. A szer szótő az, ugye ebből van a szeretni, ugye ez a sok E betű, amit nem lehet egyedül csinálni. Szeretni nem lehet egyedül. Mert a szeretet mindig valamilyen módon vagy viszonzásra, vagy visszautasításra. Például a magyar a szótárban a szerelő, a szerkesztő, mind ebből a szer szótőből jön, és mi csupán azt gondoljuk, hogy ez valami érzéki túlcsordulás. Igen, a szeretetnek lehet érzéki túlcsordulás is a jellemzője, de nem az az esszenciája. Bocsánat, hogy elvettem tőled, Barbara, a szót. Szóval ott tartottunk, hogy megosztottság és béke, megbékélés.
5: Én még egy kicsit visszautalnék lelkész úrnak az előző mondani valójára, mert ott nagyon megütötte a fülemet, és megragadott az a gondolat, hogy egy gyülekezetben fogyasztóként lenni jelen, vagy valamiféle ilyen hasonló mondat volt, és én erre utalnék vissza, hogy szerintem nagyon nehéz egységről, egészségről beszélni egy olyan társadalomban, ami alapvetően ugye a fogyasztói társadalom, és ami arra épül, hogy mindig kell, hogy valami hiányozzon. Tehát, hogy egy ilyen hiánymotivált hozzáállás van a társadalomban és az emberek szívében, hogy mindig kell még valami ahhoz, hogy már
2: minél
5: egész
2: többet
5: legyen,
2: fogyasszál, mert úgyis hiány lesz belőle is. És
5: hogy nem is igazán lehet elérni ezt az egész, vagy ezt az egység állapotot, mert hogy mindig van még egy dolog, ami biztos, hogy hiányzik ahhoz, igen, hogy ez meglegyen. És ugye, hogyha ezt az élet minden szintjén nézzük, hogy az egészségünk, a szépségipar, a gazdaság, tehát minden tekintetben ott van, hogy egy dolgot még tuti meg kell venned ahhoz, hogy biztos,
2: hogy boldog legyél. A legújabb iPhone-t, vagy a legszebb autót, vagy teljesen mindegy.
5: Igen, és hogy nagyon nehéz így megelégedetnek lenni, egésznek lenni, úgyhogy közben folyamatosan ott van bennünk ez a hiány, és hogy ez a közösségeinkben is megnyilvánul, szóval, hogy állunk a közösséghez úgy, hogy de jó, hogy itt vagyunk együtt, és elfogadom a másikat is úgy, amilyen, vagy pedig, hogy belőle is hiányzik még valami. Hogyha egy kicsit kedvesebb lenne, hogyha ilyenebb lenne, megtértebb lenne, ha nem tudom milyenebb lenne, akkor majd már akkor jó közösség leszünk, de hogy ezt a fajta hiány motiváltságot, hogy hogyan lehet legyőzni, és Pilinszky Jánosnak van egy olyan írása, amiben arról beszél, hogy nagyon nem kedveli a pszichivel kezdődő hivatású embereket, elnézést, hogyha van itt közöttünk olyan, aki ezzel foglalkozik, tehát pszichológus, pszichiáter, mert hogy azt hirdetik, hogy az élet minden problémájára van megoldás, de hogy közben nincs. Mert vannak olyan problémák az életben, amire nincsen megoldás, és azt mondja Pilinszky, hogy egyedül az irgalom az, ami ezeket a megoldhatatlan problémákat át tudja hidalni. És azt gondolom, hogy az irgalom az, ami ezt a fajta hiány motiváltságot képes áthidalni, hogy lehet, hogy nincs meg minden ahhoz, hogy egész legyek, de hogy mégis irgalommal vagyok. Magam iránt is, a másik iránt is, akiben nincs meg minden, amit szeretnék, hogy meglegyen, és hogy az irgalom talán az, ami ezt képes gyógyítani.
2: Köszönjük, Barbara.
6: Azon gondolkoztam, hogy miért van talán egy

0: Menedékvárosban nem fosztotta ki éki senkit sohasem. Tehát, hogy a szentek közössége, amit mi magunkról vallunk, az mit jelent nekünk? És ez a megbékélésről és a megsebzettségről, a megosztottságról és a megbékélésről szóló történet, hogy nem az történik, hogy itt soha sincs megosztottság, ó, de hogy nem, csak a református egyházunkról beszéljek, hogy itt soha nem sebzünk meg senkit, ó, de hogy nem, hogy eljutunk-e a megbékélésig, és hogy ebben tudunk-e példát adni, meghívni embereket, hogy itt nem állunk meg megosztottságnál, itt nem állunk meg megsebzettségnél, itt van bekötözés, van egyesítés, nem miattunk, nem általunk, az Úristen ebben felhasználhat minket. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen fontos beakadás lett itt a menedékvárosok kapcsán, és egy ilyen magunkra figyelés, és azt gondolom, hogy ez ettől lesz hiteles a mi szolgálatunk majd. Hogy nem egy perfekcionista, nem egy exkluzívista közösségként élünk ebben a világban, bár kihívottak vagyunk, elhívottak vagyunk, de ahogyan Izraelre is igaz volt, hogy nem azért hívta ki őket az Úristen, mert, hanem azért, hogy példát adjon majd rajtuk keresztül.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Nem olyan rég olvastam el Ágostonnak a Vallomások című könyvét, Confessiones. Van néhány könyv az életemben, amit 5 évenként mindig elolvasok, és ez is hozzátartozik. És egyszer Ágostontól megkérdezték, hogy boldog vagy-e? És akkor Ágoston azt mondja, hogy ide figyelj, itt van egy gyönyörű szép könyvtáram. Hát az ablakon pedig egy rétre nyílik, amely tele van gyönyörű, virágzó virágokkal. Hát lehet, hogy nem vagyok boldog. Hát ebben a helyzetben lehet olyan, hogy én ne lennék boldog? A mai világ arról szól, hogy tárgyakat vegyünk, amiről Barbara beszéltél. És ezek sosem adnak boldogságot, sosem gyógyítanak meg, mindig tovább sebzik a szívünket. Minél inkább Istenhez megyünk, minél inkább a Teremtőhöz fordulunk és közelítünk, annál inkább a tárgyak elveszítik jelentőségüket, és annál inkább valami más, ami lelki vonatkozásban tölti meg szívünket, és gyógyítja a lelkünket, és ezáltal a testünket is. Van valami gondolatotok ezzel kapcsolatosan? Barbara, nálad a mikrofon. Most továbbadnád, parancsolj. Hát igen, Ágoston kapcsán neked meg kell szólalni. Nem. Igen.
2: Ha már a pápa Ágostonos, akkor valamit kell mondani, de nem erről fogunk beszélni. Az egyik az, ami nagyon érdekes, hogy nem vagyunk, ugye, és mennyire az a menedékváros nem tökéletes. Tehát ugye Bos, ha ábrázolja a mennyországot, mindig tesz bele egy pici valami brutalitás, vagy valamit, ami hogy mutatja, hogy nem tökéletes. Mindig van egy kutya, aki cincál valamit, még a paradicsomban is, ott mennyországban is. Tehát ez jutott most egy kicsit eszembe, úgyhogy talán van nekünk is reményünk, hogyha nem vagyunk tökéletesek, van hova haladnunk. A másik pedig ezzel kapcsolatban, hogy én, ha gyerekeknek tartok lelki gyakorlat, hogy mi meg szoktam kérdezni, hogy miért vagyunk keresztények. Tehát miért vagy te keresztény? És akkor mindig jönnek a válaszok. Ugye jön félünk a haláltól, legyen magyarázat a mennyországra, vagy hogy mi az élet értelme, hova jutunk. Akkor jönnek ugye a erkölcsi, hogy jobbak legyünk, hát mégiscsak, aztán jön, hogy szüleinktől kaptuk, hát hagyományba, és mindig jönnek ezek a válaszok, miért vagy keresztény, miért hiszel? És akkor mindig rá kell őket vezetni arra, hogy mi miért vagyunk keresztények, hogy miért hiszek én, és hogy mi ennek a célja. És akkor próbálom neki magyarázni, 10 parancsolat, rendben, akkor mi az evangélium 10 parancsolata, mert az igazából neked megmondja az egésznek a célját. És ez nem más, mint a boldogságmondás. Úgy Jézus azt mondja, hogy boldogok akik. És azért hiszünk, azért közelítünk az Istenhez, mert boldogok szeretnénk lenni. És ez a célja minden egyes vallásnak, és ez talán ez a közös, hogy tegyük már boldoggá az embereket. És ahhoz, hogy boldogok legyünk, az hát nem úgy működik, ahogy azt a világ kínálja,

0: az embernek, hanem úgy, hogyha, hát ahogy ugye maga Jézus mondja, hogy boldog, hogy a boldogok, akik szegények, akik az Istenbe bíznak, akik mindenben az Istenbe bíznak. És egy boldogságot felkínálni az embereknek, ami aztán majd beteljesedhet a végén örökké valóságban.
1: Az új szövetségesek azt mondják, hogy a boldog mondások az a Zsoltárok könyvére vezethető vissza, és ugye a Zsoltárok könyve úgy kezdődik, hogy a sréhá is lóhálak bacatrösáim, boldog ember az, aki nem jár gonoszok útján, és itt egyértelműen az Ószövetség bold, nem is azt mondja, hogy boldog, ez egy többes számú státusz konstruktus, így kellene fordítani, az ember boldogságai, de hát a magyarban úgy jön, hogy boldog ember az, ugye, de boldogságokból áll a mi boldogságunk. Parancsolj!
2: Én ebben a tekintetben, amit professzor úr felvetett itt a tárgyakba, vetett boldogság, vagy az azoktól függő boldogság kapcsán jut eszembe még az, amit a legelső megszólalásomban mondtam, hogy nagy küldetés az, hogy együtt élni azokkal a közösségekkel, amelyekben szolgálunk, mert itt ennek azért lehet jelentősége. Persze emberre válogatja, tehát nem mindenki veszi a keringőre való felhívást valóban egy táncra szóló felhívásnak. Tehát van olyan, aki egész egyszerűen gondolja azt, hogy hát a lelkész az bolond, és akkor ő nyugodtan csinálja a dolgait, amit akar ingyen meg egyéb, de mi azért máshogy gondolkodunk. Viszont az a reménységem és valamelyes tapasztalatom is, hogy a hosszú távú jelenléttel azzal azért előbb-utóbb formálódik a közösség is, nem tőlünk, hanem ettől a valóságtól, hogy a boldogság az tényleg nem abban van, hogy mi az, amit birtokolok. Tehát, hogyha ott tud lenni egy gyülekezeti közösségben néhány olyan ember, vagy család, optimális esetben a lelkipásztort is ideértve, aki ezt komolyan veszi, és megpróbál eszerint élni, akkor én azt remélem, és abban bízom, és jeleit is látom azért ennek, hogy lesznek olyanok, akik ezt magukra veszik, és úgy gondolkodnak el rajta, kiábrándulván a hétköznapi élet dolgaiból, hogy hát lehet máshogyan is élni, és itt van valaki, akire eddig azt hittem, hogy nem normális, de most rá kell jöjjek, hogy van abban valami, amit ő képvisel.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Csak egy mondat, ha a lelkész bolond, akkor nem büntethető, mert a bolondság a büntethetőség első kizáró oka. Ez csak úgy háttérinformációnak.
3: Akkor most én is visszautalok professzor úrra egy nem túl intellektuális szóviccel, de hogy ha már szóba került a szer szó, akkor, és a téma is ehhez kapcsolódik, akkor mindannyian szer használati problémával küzdködünk. Jó, úgyhogy ez jó, hogyha próbáljuk magunkban tudatosítani. Mindannyian szer használati problémákkal küzdködünk.
1: Nagyon jó, nagyon köszönjük. Nagyon sokat mondott ez a mondatot számomra. Barbara?
4: Én csak szeretném megköszönni a gondolataitokat. Nagyon építő volt hallgatni a többieket is. Köszönöm.
1: És én csatlakozok Barbarához. Nagyon szépen köszönöm. Nem gondolom, hogy valamit megoldottunk volna, de talán elindulunk a gondolkodásba, és nekem nagyon sokat segítettetek külön-külön, hogy tovább tudjam gondolni a mindennapokat, a hétköznapokat. Még egyszer hálásan köszönöm a jelenléteteket, Isten áldjon bennünket. Köszönöm szépen.
5: A Szentírási Közös Úton konferenciát hallották, melyet Kecskeméten rendeztek meg.
6: Alig várták, hogy jöjjön a reggel, és most bánatosan, illatos kenetekkel sírva sietnek a sír felé hárman, epesztő, emésztő, roskasztó gyászban. Ím ébred az élet, és támad a nap már. A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár, és csattog az ének, száll általa légen, fel-fel az ég felé, csak úgy, mint régen. Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék, mikor a mester előttünk ment még, és ajkán az élet igéi fakadtak a szomjazóknak, a fáradtaknak. Volt-e valaha riasztóbb álom, mint ez a három nap, ez a három, mikor, aki folybást csak életet mentett, vad gyilkos kezek fogják meg a szentet, viszik diadallal a főpap elébe, rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe, és suhog a korbács, és csattog az ostor. Hol, aki megvédje, a hős, az apostol, és az atya hallgat. Mély csend ül az égen, s most hajnallik újra, csak úgy, úgy, mint régen, hogy hurcolták, mint egy gonosztevőt, s még volt, aki gúnnyal nevette őt, amint a tövistől vére kicsordul, s úgy kell felemelni az utcai porból, köbdösve, gyalázva a fára szegezték. De ő ugyanaz volt, ott is szeretett még, ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót, könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót. Ó, jaj, a halálig mindig szeretett. Viszik az illatozó kenetet, és sírva sietnek a sír felé hárman, nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban. Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel, milyen csodálatos ez a reggel. A pálmafák két szegélyén az útnak súgva-búgva valami titkot tudnak. A virágok át harmad könnyeken már látják felragyogni fényesen az élet napját, s azt hirdeti minden, a sírban nincsen, a sírban nincsen. Ők mégis mennek, gyászolva, sírva, betekinteni egy üres sírba, az angyal előtt döbbenve megállni, feltámadott, élő mesterre találni. Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved, a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed könnyesen, aggódon, búsan, amint van, s keresd a Krisztust, keresd a sírban. Nem, úgysem fogod megtalálni ottan. Eléd fog állni,

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 2. Máriával Jézushoz. Ad Jézum per Máriám. Amikor Erzsébet üdvözölte Máriát, egyáltalán nem választotta külön az anyát és a fiút. Inkább bensőségesen együtt említi őket, hiszen hozzátette, és áldott a te méhednek gyümölcse. Tehát nekünk is az Úr Jézushoz kell fordulnunk az eleven hit készségével, a forró szeretet erejével. A kifejezés tartalmát, ad Jézum per Máriám, Jézushoz Máriával, számunkra is valóságként kell felmutatni, hiszen ez a tény. Elmélkedjünk, mi is a jelentése Mária jelenlétének abban a házban Júdea hegyei között. Vajon csak kedvességtől és jószándéktú aggodalomtól vezérelve volt ott rokona iránt, aki fiút fogant idős korában? Csupán egyszerű emberi segítségnyújtásról volt szó? Nem. Ez sokkal jelentősebb és szellemileg gyümölcsözőbb jelenlét volt, mert Mária unokanővérének elhozta a kegyelem, az öröm és a világosság felbecsülhetetlen ajándékait, az eljövendő előhírnököt is köszöntve azzal, hogy anyjának ajándékot vitt. Abban a pillanatban, amikor Mária üdvözletét meghallotta, az idős asszony nem csak azt érezte, hogy a gyermek megmozdul méhében, de a Szentlélek is eltöltötte, és az üdvözletre adott válaszában érezte, mennyire megerősödött és fellelkesült. S még ez sem volt minden. Az őt átjáró lélek megvilágosodásában mindenekelőtt megszerezte azt a magasabb rendű képességet, hogy az Úr anyját éppen ifjú unokatestvérében meglássa.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Székely János püspök atya előadását hallják az Isten képről.
4: Szeretettel köszöntök mindenkit. Először is hadd köszönjem meg, hogy szeretik a Mária Rádiót, tesznek is érte. És kicsit tágabban az, hogy mint vezetők tesznek azért, hogy a társadalmunk emberséges legyen, működőképes, szép legyen, kreatív legyen. A téma, amit kaptam, Isten kép. A Biblia arra tanít, hogy az ember Isten képmása. Ez nem csak egy állítás, hanem egy feladat is.